0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan. Lá.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat talál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Aquathlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquathlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubilami programsorozat része. Az augusztus 29-ai programon korosztálytól és felkészültségi szinttől függetlenül bárki jelentkezhet, mondta a rádiónak Kornyák Enikő sportreferens.
2: Bütyök ott tanult meg úszni abban a tóban, ezért 100 évvel később erre szeretnénk emlékezni. Különböző távokon úszás lesz a Bújtosi tóban, illetve futni kell majd ugye a rekordtámpályán. Újonc, serdülő, junior korosztály, felnőttek számára váltóba, családi váltóban is külön kategóriaként. Tehát ha anya azt mondja, hogy ő úszik, apa fut, vagy a gyerek fut, a szülő úszik, várjuk majd akár a családokat, fiatalabbakat, idősebbeket. Ott 29-én ez egy élmény rendez. Elsősorban arról szól, hogy próbáljuk már ki, milyen lehetett 100 évvel ezelőtt is akár úszni a Bújtosi tóba. Egyeztettünk az illetékes szervekkel, a vízminősége tökéletes, így

0: kipróbáljuk, hogy a mi kis bújtosi tavunk, amit régi képeken lehet látni, hogy strandként is üzemelt, most sport céljából milyen is lehet.
1: Modernebb és biztonságosabb környezetben sportolhatnak a diákok. Megkezdődött a tornaterem felújítása a Zai Anna Technikum és Kollégiumban. A beruházás kiemelt mérföldkő az intézmény életében, amely a tanulók mindennapi jólétéhez és az oktatás színvonalának emeléséhez is hozzájárul, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból.

0: megnéztem a beszapamet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jamből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerebb.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában,

0: hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a PET-kupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apró patamutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették.

0: A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jelzőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstró Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstró Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a Nyíregyházi Önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezetvédelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ikletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
1: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési terület a népszerűsége, ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
0: Segítik az iskolakezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot, összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett ceruzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Dési Dorottya, diákpolgármester. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta el rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
2: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
0: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi petkupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Best reggel, én Simon Norbert vagyok, és ha már fel kell kelni így korán 6 óra után, és indulni kell, akkor ismerkedjünk meg azért a mai nappal. Dominik, Domonkos és Dominika, ők ünnepelnek a mai napon. Sok boldogságot, na meg a születésnaposoknak, évfordulósoknak is minden jót. Születésnaposok például Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze született a mai napon, mint ahogy Udvaros Dorottya, színművésznő, Mester Tamás zenész nevét is tudom említeni. Egy érdekessége, egy sztori lényegében 1693-ból, hát ez sem tegnap volt, viszont a mai napon, így augusztus 4-én készítették el az első ismert hivatalos okiratot, amelyben pezsgőt szolgáltak fel ünnepi alkalomra. Hát a pezsgő azóta is az ünneplés egyik legismertebb jelképe. Tök jó világnapunk van ma. Ma van ugyanis a Csokis Keksz világnapja, bár az ünnep az Egyesült Államokból indult, már a világ számos pontján, hát mondhatni, megemlékeznek róla. Talán ma egy kávé mellé egy finom csokis sütemény, egy Csokis Keksz simán belefér, és miközben rágjuk a Csokis Kekszet, is megisszuk hozzá a kávét. Már is mondom, hogy mennyire lesz forró a mai nap időjárása. Hát épp hogy 40 fok alatt maradunk egy kicsivel, a részletek 2 dal múlva itt a Best reggelben.

időjárás jelentés most itt a Best reggelben. Nagyon röviden annyit tudok mondani, hogy kánikula, tomboló hőség, és lényegében csapadék zero, és harmadfokú hőségriasztás. Túlságosan sok mindent tényleg nem lehet hozzáfűzni, ma csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék egyáltalán nem várható, erős lehet majd a déli eszél, és ma délután 39 fokot mérhetünk majd Nyíregyházán. A holnapi nap folyamán szerdán pedig folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem igazán várható, és már mérsékeltebb lesz a szél, viszont marad a forróság, a meleg éjszaka után holnap 42 fok várható Nyíregyházán. Csütörtökön pedig már több gomoly felhő fogja zavarni a napsütést, legalább ennyi van, ezekből helyenként icipici zápor éppen lehet, és 40 fokos forróságban lesz majd részünk a csütörtöki napon. Hát szó szerint, hogy derűs napot.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
5: Volt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Átmeneti intézkedések a kormányablakoknál. Módosul a szökőkutak működési rendje. Ki kell vágni egy Kossuth téri fát. Kis Dániel vagyok. A tartós hőség miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti intézkedéseket vezet be az ügyfelek és munkatársak egészségének védelme érdekében. Tájékoztatásuk szerint 11 órától azok az ügyfélszolgálatok, amelyek nem rendelkeznek légkondicionált ügyféltérrel, zárva tartanak ideiglenesen. A légkondicionált kormányablakok továbbra is nyitva tartanak és változatlanul fogadják az ügyfeleket, tudatta a kormányhivatal. Kiemelik, hogy az érintett ügyfelekkel felveszik a kapcsolatot és új időpontot biztosítanak. Hozzátették, az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején is biztonságos körülmények között történhessen az ügyintézés, így megértést és türelmet kérnek. Átmenetileg módosul a szökőkutak működési rendje Sóstón, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. A kialakult energiahelyzet miatt a Nyírvévé Nonprofit Kft. Előre nem látható ideig módosította a Sóstó gyógyfürdőn található szökőkutak üzemeltetését. A zenélő szökőkút az eddigi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Ebben az időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek, a zené, aláfestés és a díszkivilágítás szünetel. A tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén 12 és 18 óra között működik majd, kizárólag a vízfúvókák üzemeltetésével, díszkivilágítás nélkül. A módosított működési rend az energiafelhasználás csökkentését szolgálja, és előre nem látható ideig marad érvényben. Műszeres vizsgálat is igazolta egy turkesztáni szél kivágásának szükségességét a Kossuth téren, írja a nyiregyháza.hu. A mérési eredmények alapján a fagyökérzete statikailag jelentősen meggyengült, a kidőlés kockázata pedig extrém magas, így ki kell vágni, a közlekedők biztonsága érdekében. Ez azonban csak később történik meg. A fán ugyanis jelenleg madarak fészkelnek, ezért a költési időszak alatt csak koronakönnyítő metszés történt, amely átmenetileg mérsékli a kidőlés kockázatát. A fa kivágására a fiókák kirepülését követően kerül sor, amennyiben addig olyan szélsőséges időjárási helyzet alakul ki, amely közvetlen élet vagy vagyonbiztonsági veszélyt jelent. A beavatkozást a lakosság biztonsága érdekében korábban is el kell végezni. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg

Jó reggelt, mire figyeljünk Nyíregyháza közlekedésében? Hát például arra, hogy közmű fedlapok igazítását és új rácsok beépítését végzik a Kürt utcán, és le van zárva a parkoló teljes szélességében. A Törpe utcán pedig felmarták az útburkolatot, itt is legyenek óvatosak, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózat bővítés folyik, forgalomkorlátozás mellett. Szintén közmű fedlapok szintbehelyezését végzik a 4-es főút Kert utcai szakaszán, ezért útszűkületre és sáv lezárásra kell számítani. A munkaterületet pedig táblákkal és terelő nyirakkal jelzik. Nyíregyháza és Nagykáró között a jól ismert helyszínen Nagyszállás Nyíregyháznál továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben, ugye az épülő körforgalom miatt. A 41-es úton pedig Baktalóránházat térségében aszfaltozási munkák vannak. A 26-os és a 28-as kilométer szelvény között az aktuális munkaterület mellett a fél útpályát zárták le. Jó utat, vigye magával sok-sok vizet és induljon időben, amikor még nincs olyan nagy rekkenőhős.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, kedd van, augusztus 4-e, és bizony augusztus elején kezdődik a csemege kukorica igazi szezonja, én rajongok érte. Tudjuk nagyon jól, hogy a főtt kukorica sokak számára elengedhetetlen része a nyári strandolásoknak, de hát otthon is kiváló választás egy könnyű vacsorához, vagy esetleg egy grillezéshez, hiszen a grill rácsra is egészen nyugodtan rádobhatjuk. És hogyha figyelmesek vagyunk így augusztus elején, akkor az esti órákban már egyre gyakrabban figyelhetünk meg hullócsillagokat. Lehet kívánni, gondolom sokan kívánják azt, hogy a kánikula véget érjen, hát még igazából most megyünk bele nyakig, mert hogy ma délután Nyíregyházán 39 fok lesz, szerdán lesz szerintem a legmelegebb nagyjából holnap 42 fokos maximummal, csütörtökön pedig 40 fok várható. Ünnepelnek ma a dominikok, a domonkosok és a dominikák, és van világnapunk, nem is akármilyen. Hát, ha sikerül feldobni a kedreggelt, mert hogy ma van a csokis keksz világnapja, ez pedig kifejezetten jól passzol a reggeli kávé mellé, no meg a hírek is jól passzolnak a reggeli kávé mellé, hiszen 7 órakor jön.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a meglévő útmunkák környékén számítsanak a járművezetők. Közműfedlapok igazítását és új rácsok beépítését végzik a Kürt utcán, a kivitelezés idejére a parkolót teljes szélességében lezárták, az arra közlekedők fokozottan figyeljenek. A Törpe utcán felmarták az útburkolatot, óvatosak legyenek, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózat bővítése folyik, forgalomkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi. Like a moth to a flame.

0: Szíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket, pedig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Let me hear ya.

Jó reggelt, itt a kedés, mit is tartogat nekünk ez a nap a kánikulán kívül, mert hogy azért jól befűtenek, 39 fok várható ma délután Nyíregyházára. Szóval ez kiderül a mai horoszkópból. Indítunk a kosok napjával, ma könnyen ráérezhetsz arra, hogy mikor kell kezdeményezni, és mikor érdemes kivárni. A jó időzítés most többet ér, mint a gyorsaságod. Bikák, a mai napon különösen sokat számít, hogy kellemes környezetet teremts saját magadnak. Egy apró változtatás a napodban meglepően jó hangulathoz fog majd vezetni. Jönnek az ikrek, ma olyan feladatra vagy, pedig helyzete találsz rá, ami felébreszti a kíváncsiságodat. Ha örömmel csinálsz valamit, az eredmény sem fog elmaradni. Rákok, a mai nap azt mutatja meg neked, hogy nem mindig a legrövidebb út a legjobb. Egy kis kerülő végül értékes tapasztalatokat adhat. Na, oroszlánok! Valaki felfigyelhet arra, hogy milyen természetesen teremtesz jó hangulatot magad körül. Ma a kedvességed nagyobb hatással lesz, mint azt te is gondolnád. Szüzek, most könnyebben meglátod, hogy hogyan lehet egyszerűbben megoldani egy régóta húzódó ügyet. Néha a legjobb ötlet az, hogyha nem bonyolult utat választasz. Mérlegek, ma különösen jól működik az arányérzéked. Könnyen megtalálod az egyensúlyt a kötelességek és a kikapcsolódás között. Skorpiók pedig arra számítsanak, hogy a kedvez annak, hogy új szemmel néz egy régi tervre. Lehet, hogy most olyan lehetőségeket veszel észre, amit eddig figyelmen kívül hagytál. Valamint a nyilasok. Arra készüljenek kedden, hogy a nyári hangulat ma arra fog ösztönözni, hogy a megszokott napodba is csempész valami élvezeteset, egyszerűen vágysz a nyári élményekre, és bizony, ez fel is tölt majd energiával. Bakok! Nálad pedig nem a mennyiség, hanem a minőség számít ma. Ha egy dologra igazán odafigyelsz, azzal többet érsz el, mint 10 félkész feladattal. Vízöntők, egy szokatlan helyzetben most éppen a rugalmasságod lesz a legerősebb fegyvered, az alkalmazkodás kifejezetten könnyen megy, és a végére, de egyáltalán nem utolsó sorban a halak. A mai nap kedvez azoknak a pillanatoknak, amikor egy kicsit kiszakadsz a rohanásodból, egy rövid pihenő, egy kellemes nyári perc teljesen új lendülettel fog majd feltölteni. Hát akkor így vágunk neki a kednek, ez a Vesz reggel. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Jó reggelt!

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

Jó reggelt, itt a kedd, és 10 perc múlva már 7:30, és bizony szó szerint is értetjük azt, hogy ma is ég majd a kezünk alatt a munka, ugyanis tekerünk a fűtésen, hogyha a tegnapi nem lett volna elég, hát akkor ma 38 fok is lehet akár Nyíregyházán, sőt, igazából a hőhullám holnap éri majd el a csúcspontot, amikor is a 40 fokot is átléphetjük, indításként pedig a keddi indításként itt a Best reggelben. Nézzünk nyíregyházi aktualitásokat, ne menjen most könyvtárba, legalábbis a központi könyvtárba semmiképpen, ugyanis és meghibásodott a klíma, ezért a mai naptól ezen a héten a központi könyvtár zárva tart, és leállítják az élményfürdő szauna világát, mondjuk amúgy is elég meleg van kint, szóval a mai naptól nem üzemel az Aquarius élményfürdő szauna világa, és emellett pedig az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnál is van változás, ugyanis ezen a héten 11 órától zárnak azon irodák ügyfélszolgálatai, amelyek nem rendelkeznek légkondicionálással, és vannak módosítások a Nyírvévénél is, például a parkolási ügyfélszolgálat, ugye, ami a Hősök terén van, reggel 8 és dél között lesz csak nyitva. Ezeket érdemes majd fejben tartani, no, meg hát folyamatosan beszámolunk a friss nyíregyházi történésekről, nem maradunk le semmiről, hiszen ébred a város, és indulok el augusztus 4-en a Best FM-mel.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Aquathlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquathlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubilami programsorozat része. Az augusztus 29-ai programon korosztálytól és felkészültségi szintől függetlenül bárki jelentkezhet, mondta a rádiónak Fornyák Enikő, sportreferens.
3: Bütyök ott tanult meg úszni abban a tóban, ezért 100 évvel később erre szeretnénk emlékezni. Különböző távokon úszás lesz a Bújtosi tóban, illetve futni kell majd ugye a rekordtámpályán. Újonc, serdülő, junior korosztály, felnőttek számára váltóba, családi váltóban is külön kategóriaként. Tehát ha anya azt mondja, hogy ő úszik, apa fut, vagy a gyerek fut, a szülő úszik, várjuk majd akár a családokat, fiatalabbakat, idősebbeket. Ott 29-én ez egy élmény rendez. Elsősorban arról szól, hogy próbáljuk már ki, milyen lehetett 100 évvel ezelőtt is akár úszni a Bújtosi tóba. Egyeztettünk az illetékes szervekkel, a vízminősége tökéletes, így kipróbáljuk, hogy a mi kis Bújtosi tavunk, amit régi képeken lehet látni, hogy strandként is üzemelt, most sport céljából milyen is lehet.
2: Modernebb és biztonságosabb környezetben sportolhatnak a diákok. Megkezdődött a tornaterem felújítása a Zai Anna Technikum és Kollégiumban. A beruházás kiemelt mérföldkő az intézmény életében, amely a tanulók mindennapi jólétéhez és az oktatás színvonalának emeléséhez is hozzájárul, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyonelleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

Itt a Kedd reggel, és itt a Best FM. 5 perccel fél 8 után jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Hát igazán retro lett a régi személyigazolvány, ami még lényegében könyvalapú volt, és lehetett lapozgatni. Hát ez már a múlt, legalábbis a mai naptól, mert ez a régi könyvformátumú személyigazolvány tegnap érvényét veszítette, ezért új okmány igénylése szükséges. Bár tegyük hozzá, hogy egy tervezett törvénymódosítás alapján bizonyos belföldi ügyekben még év végéig elfogadhatóak lehetnek ezek a régi igazolványok. Ettől függetlenül a belügyminisztérium most arra kéri az érintetteket, hogy minél előbb cseréljék le ezeket a régi lapozgatós okmányokat, a 70 év felettiek számára pedig az új igazolvány kiállítása ingyenes. Ráadásul felhívták a figyelmet arra is, hogy a hozzátartozók ellenőrizzék az idős családtagok személyes okmányait, mert hogyha az ilyen régi könyvformátumú, akkor apukát és anyukát vinni kell egy új fotóra, és kapnak új személyigazolványt. Bármelyik kormányablakban igényelhető az igazolvány, amit át a tegnapi nap folyamától érvényét veszítette, hát ugye semmi nem tart örökké, csak nálunk az ébresztő slágerek. Azok viszont egymás után érkeznek. Most például Mika.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a meglévő útmunkák környékén számítanak a járművezetők. Közműfedlapok igazítását és új rácsok beépítését végzik a Kürt utcán, a kivitelezés idejére a parkolót teljes szélességében lezárták, az arra közlekedők fokozottan figyeljenek. A Törpe utcán felmarták az útburkolatot, óvatosak legyenek, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózat bővítése folyik, forgalomkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Lady, hear me tonight, cause my feeling is just so right.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Jó reggelt, Nyíregyháza, kedd van, és ezen a héten nyakig benne vagyunk ugye a kánikulában. Holnap tetőzik a hőség, több mint 40 fok is lehet, és ráadásul ez egy olyan hét, ami igazán hosszú hét, mert arra készülünk, hogy szombaton munkanap, bár várjuk még ki a végét, ugyanis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most egy javaslattal állt elő, és ebben többek között az is benne van, hogy a javaslatuk alapján az augusztus 8-ai, tehát a most szombati munkanapot át kellene ütemezni, emellett pedig a kereskedelemben a nyitvatartási rend rugalmas alakítását, a klímarendszerek időzítés alapú használatát, a kivilágítások korlátozását, a nem létfontosságú berendezések lekapcsolását, valamint az energiahatékonysági akciókat szorgalmazzák. A szolgáltatói szektorban pedig csökkentenék az irodai fogyasztást, módosítanák az ügyfélszolgálati rendet, kötelező jelleggel alkalmaznák az energiatakarékos üzemmódot, és bizony továbbra is ösztönözik a home office megoldásokat. Az ipari szektorban pedig a műszakrend átszervezését, a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását, a saját tartalékok és a helyi energiatermelés bevonását szorgalmazzák. Szóval elvileg úgy vagyunk, és úgy is készülünk, hogy szombat munkanap, de lepődjünk meg, hogyha esetleg ezen majd változtatás lesz. További hírek pedig pontosan 8 órakor itt a Besten jönnek a frissek, előtte pedig az egyik legszerethetőbb dal a Halott pénztől. Ez a Szétszeretlek. Bárcsak.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.

0: módosul a szökőkutak működési rendje. Ki kell vágni egy Kossuth téri fát. Kis Dániel vagyok. A tartós hőség miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti intézkedéseket vezet be az ügyfelek és munkatársak egészségének védelme érdekében. Tájékoztatásuk szerint 11 órától azok az ügyfélszolgálatok, amelyek nem rendelkeznek légkondicionált ügyféltérrel, zárva tartanak ideiglenesen. A légkondicionált kormányablakok továbbra is nyitva tartanak és változatlanul fogadják az ügyfeleket, tudatta a kormányhivatal. Kiemelik, hogy az érintett ügyfelekkel felveszik a kapcsolatot és új időpontot biztosítanak. Hozzátették, az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején is biztonságos körülmények között történhessen az ügyintézés, így megértést és türelmet kérnek. Átmenetileg módosul a szökőkutak működési rendje Sóstón, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. A kialakult energiahelyzet miatt a Nyírvévé Nonprofit Kft. Előre nem látható ideig módosította a Sóstó gyógyfürdőn található szökőkutak üzemeltetését. A zenélő szökőkút az eddigi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Ebben az időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek, a zené aláfestés és a díszkivilágítás szünetel. A tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén 12 és 18 óra között működik majd, kizárólag a vízfúvókák üzemeltetésével, díszkivilágítás nélkül. A módosított működési rend az energiafelhasználás csökkentését szolgálja, és előre nem látható ideig marad érvényben. Műszeres vizsgálat is igazolta egy turkesztáni szél kivágásának szükségességét a Kossuth téren, írja a nyíregyháza.hu. A mérési eredmények alapján a fagyökérzete statikailag jelentősen meggyengült, a kidőlés kockázata pedig extrém magas, így ki kell vágni, a közlekedők biztonsága érdekében. Ez azonban csak később történik meg. A fán ugyanis jelenleg madarak fészkelnek, ezért a költési időszak alatt csak korona könnyítő metszés történt, amely átmenetileg mérsékli a kidőlés kockázatát. A fa kivágására a fiókák kirepülését követően kerül sor, amennyiben addig olyan szélsőséges időjárási helyzet alakul ki, amely közvetlen élet vagy vagyonbiztonsági veszélyt jelent. A beavatkozást a lakosság biztonsága érdekében korábban is el kell végezni. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

8 óra után pár perc itt a Best reggelben, pedig jön a reggel híre, végre egy olyan hír, amin egy kicsit azért lehet mosolyogni, és ráadásul jó értelemben. Együtt párban találtak Dabason egy kutyát és egy kecskét vasárnap. Együtt az utcán kóboroltak, és kiderült, hogy különösen erős kapcsolat fűzi őket össze. A kutyában viszont nem volt csip, ezért a gazdáját nem sikerült azonosítani, de a viselkedésük alapján valószínűleg együtt élhettek. Az árat otthon pedig azóta is együtt tartja őket, mert hogy láthatóan nagyon ragaszkodnak egymáshoz. Egy hölgy találta az állatot együtt az utcán, ő fogta be, és az állatotthon posztja alatt a következőt írta: ez a kicsi kecske úgy ment a kutya nyomába, hogy ez hihetetlen. Amikor megfogtuk a kutyust és beraktuk az autóba, úgy sírt utána, mint egy kisgyerek. Tündéri aranyos kis páros. Hát jelentjük, hogy a kutya és a kecske páros jól vannak, jól érzik magukat együtt az állatotthonban. Úgyhogy mondhatni, happy end a történet.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: Kapd el velünk ma is a nap ritmusát.
2: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
3: Feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Megkapok minden infót a városról.
6: A munka is könnyebben megy veletek.
7: Ti vagytok a kedvencem.
1: Ez a 103.5

0: közösen indítjuk a keddet, a hónap negyedik napját, hiszen augusztus 4-e van. Jó reggelt, ez a Best FM, Simon Norbert vagyok. Sokszor az idősebbekre ugyanúgy figyelni kell, mint a gyerekekre, és ezt például nagyon jól tudják a fogyasztóvédelemnél is, éppen ezért országos razziát indítanak, nem maradnak ugyanis következmények nélkül az idősek megtévesztésére építő módszerek. Az ellenőrzések többek között a halaszthatatlan házkörüli javítási és karbantartási szolgáltatásokat vizsgálják, például a dugulás elhárítást, a víz- és villanyszerelést, a zárnyitást, vagy pedig a tetőjavítást, az egészségügyi és egészségmegőrző szolgáltatásokat, a termékbemutatókat és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéseket, valamint a szépkorúakat célzó online kereskedelmi gyakorlatokat is vizsgálják, és a szakemberek egyebek mellett azt is figyelik, hogy a vállalkozások eleget tesznek-e tájékoztatási kötelezettségüknek, egyértelműen tüntetik-e fel például az áraikat, megfelelően azonosíthatók-e, és betartják-e a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A razzia tehát elindult, és erre most kifejezetten ki vannak élezve a fogyasztóvédelemnél. A cél természetesen az, hogy a szépkorúak ne váljanak könnyű célponttá, nem megfelelő tájékoztatás miatt, és tudatosan és biztonságban hozhassanak meg fogyasztói döntéseket. Tehát ezek után pedig a Csak 10 perc rovata következőkkel foglalkozik. Miért élnek kevesebb ideig a férfiak? Hát erről lesz szó, kiderül majd a beszélgetésből. Molnár József, Szakács Tibi, 8:30-kor itt a Besten.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
2: A jó zenéket
1: szeretik! Imádják a legjobbakat!
2: Imádják a legjobbakat!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Szeretnék négy fül közt a hallgatóknak egy nagyon fontos információt mondani. Szoktak a hölgyek csajoskodni. Szoktak olyankor olyan dolgokat beszélni, ami nem tartozik a külvilágra. Ma egy olyan beszélgetésnek lehetnek a tanúi, amikor pasik fognak beszélgetni, ez a beszélgetés tartozik a külvilágra, mert a mai nap folyamán a Csak 10 perc rovatban főszerepben a férfi dolgok lesznek. Na, arra kérem a hölgyeket, hogy most viszont ne kapcsoljanak el, mert ők is részesei lesznek ennek a dolognak, mert meg kell tanulni minket kezelni. A mai vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász, itt van velem a stúdióban. Józsi, köszöntelek, szervusz, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok újra, szia!
2: Férfi dolgok, pasiskodjunk, jó? Viszont ennek egy picit komolyabb lesz a háttere, mert hogy nem férfiak írták nekünk a levelet értelemszerűen, hanem hölgyek. Az utóbbi időben nagyon sok középkorú férfitársunkat veszítettük el. A hölgyek azt mondják, értelmetlenül. És egy picit a férfiaknak a nyelvére kell abba a tekintetbe beszélni, rá kell őket ébreszteni arra, hogy esetlegesen az életvitelükben mit rontanak el a mai nap folyamán, legyen mondjuk főszerepben a pasis dolgok. Nézzük meg azt, hogy mit rontunk el férfiak, és miben jobbak a hölgyek.
3: Ha most kimennénk az északi temetőbe itt Nyíregyházán, akkor a sírok között milyen nemű embereket látnánk leginkább?
2: Hát, hogyha így kérdezed, én még ezt sose figyeltem, de akkor inkább gondolom, hogy túlnyomó részt a férfiak lesznek.
3: Akik a sírok között sétálnak, a túlélők, ők nők.
2: Ja, bocsánat, akkor félreértettem,
3: igen,
2: a kérdést.
3: Igen.
2: Azok, akik ott sétálnak és rendezgetik a sírokat, azok biztos,
3: hogy Magyarországon, ha kimegyünk a temetőkbe, akkor azt látjuk, hogy idősebb, vagy középkor, vagy fiatal nők mennek virággal, kiskapával és locsolóval a kezükbe, mert a férfiak halandóbbak. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolsz arról, hogy a szomszédunkban élő osztrák férfitársaink szerinted hosszabb életűek, vagy rövidebb életűek, mint mi vagyunk?
2: Én szerintem hosszabbak a férfiaknak az élete, de csak azért, mert baromira kényeztetik magukat a sógorok. Uh-huh. Legalábbis én uh-huh. ezt így látom.
3: Szerinted mennyivel élnek általában többet?
2: Hát, mit tudom én, 3-4-5 évvel?
3: 8.
2: 8 évvel?
3: Az majd egy évtized.
2: Az nagyon sok.
3: Hogyha most akkor beszélgettünk volna erről, amikor mi lassan éppen megszülettünk, a 70-es években, vagy mind a ketten a 70-es években születtünk, akkor azt kellett volna mondanunk, hogy egy 70-es években a magyar férfiak körülbelül ennyivel éltek többet, mint az osztrákok. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 év alatt gyakorlatilag ez nem hogy kiegyenlítődött, hanem teljes mértékben áttolódott a másik oldalra.
2: Hmm. És hogyha a kettőnk közötti különbséget nézzük, akkor ez onnantól kezdve majdnem 20 év.
3: Így van.
2: És ez baj. Ez baj.
3: Ez baj, viszont tény.
2: Mik a fő pontok? Tehát mit rontunk el?
3: Az első, a legfontosabb talán az az, hogy egy fiú gyerek nevelésében nagyon sokszor már egész kiskorban bele neveljük azt, hogy rivalizáljon. Nyerjen meg mindent. Csak az első nyertesek nyakába akasztunk koszorút, őket állítjuk a legmagasabbra, és nagyon érdekes, hogyha az olimpiákat is nézzük, azt nem fogod tudni megmondani, hogy hány ezüst és hány bronzérem született egy-egy versenyszámban. Valahogy csak az aranyakra vagyunk rá tekeredve, csak az számít, hogy ki nyert. Az első legfontosabb dolog, hogy bennünk férfiakban ott van egy állandó rivalizálás és egyfajta dominanciára való törekvés. És miközben rivalizálok és miközben dominálni próbálom a feleségemet, a családomat, a munkahelyi ismerőseimet, a baráti körömet és mindenben, aközben túllövök egy csomó célon. Én nem szeretem azt mondani a nőkről, hogy ők a gyengébbik, nem. Kérem, tovább élnek, mint mi. Tehát a nők ebből a szempontból és sok más szempontból is nem nevezhetőek gyengébbiknek. Ha azt mondjuk, hogy elküldtük a háborúba, mondjuk a második világháborúba elküldtük a férfiainkat, akkor a nők ott maradtak a kis házaikban egy-két gyermekkel, onnantól kezdődően az egy-két gyermeket etetni, itatni, nevelni kellett, de akkor rájuk maradt az állatok gondozása, a földi munka.
2: Tulajdonképpen a két ember munkáját végezték
3: pontosan,
2: el.
3: És ő neki, miután megkapta a férje halálát, halál hírét, ahhoz, hogy az életét biztonságosabban éljen, neki új párt kellett találnia, és az új párnak új gyerekeket kellett szülnie. Ha ehhez nem kell erő, akkor mihez kell?
2: Uh-huh. Hát most tudjuk akkor, hogy mi miért vagyunk gyengék, így a hölgyek miért lettek erősek.
3: Így van, pontosan. Uh-huh. Azt is szoktuk mondani, hogy egy házasságban általában két oszlopot tart egy nő, és csak egyet egy férfi.
2: Ezt mondd el nekünk miért.
3: A nő az, aki nő a férjével az ágyban, az asztalnál, és anya a gyermekekkel a konyhában és az udvaron. Ha a férfi csak annyit tesz, hogy gazdaságilag megerősíti ezt a csapatot, akkor tőle mást nem várunk. Egy nőtől várjuk, hogy lássa vendégül a vendégeket, figyeljen szociálisan az idősebb rokonokra, látogassa meg a nagymamát a kórházban, kopogtasson át a szomszédban évnapkor egy csokor virággal, emellett főzőmoson takarítson és nevelje a gyerekeket. Hát apa nincs itthon, mert dolgozik. Ja, persze, őt nem is vártuk.
2: Miután apa dolgozik állandóan, ott azért van idegfeszültség, rohanni kell minden után,
3: leterheltség,
2: stressz, stb. Minden. Gondolom, hogy ezek egy fontos hatással vannak a férfiakra.
3: Pontosan, sőt nem csak, hogy fontos hatással vannak, hanem nagyon fontosan ezek a dolgok a férfiak nagy részét fel is örli. Mondjuk azt, hogy belepusztul egy idő után. Most azt látjuk, hogy a középkorú férfiak vannak mindenféle szempontból nagyobb veszélyben azzal, hogy az életük veszélyben forog. Ő nem fog reformtáplálkozással táplálkozni, mint a nők, ő nem fog testmozgásra odafigyelni, mint a nők.
2: Hát nincs
3: nem mindenkire
2: ideje.
3: Igaz ez nyilvánvalóan.
2: Hát a sokasságra igen.
3: Igen, tehát az, hogy mondjuk milyen étel, milyen életmód, ezekben a Facebookos csoportokban is legtöbbször nőket látsz. Nekik ez fontosabb.
2: Igaz.
3: Miközben ők erősebbek, még erősítik is magukat.
2: És hogyan lehet a férfiakon segíteni? Gondolom, hogy megint akkor a hölgyeknek adjunk még plusz feladatot.
3: Azt gondolom, hogy azzal, hogyha egy férfi végig gondolja az életében azt, hogy én dolgozok 10 órát vagy 12-t, de mire jutnék mondjuk 8-al vagy 7-tel? Megint a rivalizálás, amivel kezdtem az egészet. Ha a szomszéd új autót cserélt, akkor nekünk is kell. Biztos? Igen. Ha ők az emeletes házi lakásukból kertes házba költöztek, a barátok, az unokatestvérek, biztos, hogy nekünk is kell? Megtudom, hogy a kollégáim hova mennek nyaralni, akkor az én akárhova szóló belföldi nyaralásom már cikinek tűnik. De miért? Ezekből jönnek ugye nagy részt majd idővel azok a betegségek, amelyek majd ennek kapcsán kialakulnak. Szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri, mert nem tudok rajta túllépni, mert többet akarok. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Ez ránk férfiakra is nagyon igaz.
2: Azt mondtad, hogy dominancia vezérelt világ, világos, fent van a léc. Mégis sok férfin ezt nem látod. Tehát ez nem biztos, hogy jó, hiszen maga a feszültség az olyan, mint a gömbvillám, akkor a testen belül szépen cikázni fog jobbra-balra. De hát attól még az van?
3: Ettől még van, de azt gondolom, hogy sokkal inkább látsz olyan férfiakat, akik rivalizálnak, előre akarnak menni, és túlvállalják magukat. És persze közöttünk is van olyan, aki azt gondolja, hogy majd a feleségem arrébb tolja a hintót, tehát hogy akkor én addig itt várok szépen csendben. A legtöbb férfi ezért nem így gondolkodik, mert rosszul szocializáljuk a kisgyermekeinket. Mert azt mondjuk, hogy egy fiú mit tehet, és egy fiú mit nem tehet. Már elkezdjük egész kiskorban. Miért nem te lettél az első? Harmadik lettem a versenyben. Az jó. Anyuka mit kérdez? Ki lett az első? Én 4-esre értem a dolgozatomat. Kinek lett 5-ös? A többieknek hanyas lett? Hány 5-ös lett? És innentől kezdve a gyermek azt érzi, hogy egyébként ő tanult, mert egy közepes szintű gyerek, most írt egy 4-es dolgozatot, és erről mi derül ki? Hogy ez tulajdonképpen kevés.
2: Így van. Magához képest jól teljesített, de amúgy a többi.
3: De anyukához képest rosszul. Így van, és nagyon sok fiatal férfi elmondja, hogy az élete azért nem alakul soha sehová, mert úgy érzi, hogy mindig kevés az, amit csinál. Vagy ahova eljut, vagy amit megszerez, vagy aminek a része lesz. Mert soha nem lehet, ez a tökéletesség, ez nagyon sok mindenkit megbolondít, és mindenki a tökéletességre vágyik. Én pedig azt szoktam tanítani mindenkinek, hogy az elég jó, pont elég.
2: És milyen igazad van ebbe? Az elég jó, az pont elég.
3: Nem tökéletes, csak elég jó.
2: Aha.
3: Elége nekem az elég jó.
2: Mit tehet a férfi, hogyha felismeri, hogy különben ebből a szempontból gázban van, amellett, hogy hirtelen elenged mindent, tulajdonképpen mi történik? Azt fogja neki mondani a család, hogy hát elmehettünk volna most éppen, mit tudom én, Olaszországba nyaralni, de nekünk tök jó lesz itt a hegyekben Magyarországon, és akkor kész.
3: Ennyi. amit a GPS szokott nekünk mondani.
2: Újra tervezés.
3: Pontosan. Így van, újra tervezés, igen.
2: Tervezzenek újra, mert a hölgyek mellett azért a férfiak is nagyon fontosak. Hál' Istennek ebbe a társadalomba, úgyhogy segítsenek nekünk a hölgyek, hogy ők meg legyenek toleránsabbak minapi témánk a kapcsolatban.
3: Ha engedik nekünk azt érezni, hogy nem vagyunk tökéletesek, de elég jók vagyunk, az nekünk pont elég.
2: Zárszónak ennyi. Józsi, köszönöm szépen, legközelebb megint találkozunk.
3: Fogom várni nagyon. Sziasztok!

Jó reggelt, és a hírek előtt pedig ruccanjunk ki Nyíregyházáról a tópartokra, nézzünk szét, hogy hogy telik a nyár, mi újság van. Hát úgy, hogy például közel 20%-kal esett a balatoni vendéglátók forgalma a tavalyi évhez képest. A hétvégék még a tavalyihoz hasonlóan amúgy erősek, azonban hétköznap szinte semmi forgalom nincs a tónál. A velencei tónál megkérdezett vendéglátók sok viszont egyenesen katasztrofális helyzetről számolnak be. A Balatonnál a nagy üzletláncok boltjai amúgy rendszeresen tele vannak, ez pedig mutatja azt, hogy a turisták nagy része önellátóvá vált. A partra sokan csak délután mennek le, ezért megfontolandó a mediterrán nyitvatartási rend bevezetése, ami az esti és éjszakai nyitvatartást részesíteni előnyben. A Balaton partján a hőhullámokra persze reagáltak a strandfenntartók is, a harmadfokú hőség riadó idejére például Csopak fizető strandját 17 órától ingyen vehetik igénybe a helyiek, valamint a tó több településén a fizető strandok délutáni és esti kedvezményeket adnak a fürdőzők számára. Bár a Balaton vízállása hát azért alacsonyabb a megszokottnál, de ettől függetlenül a tó emiatt nem veszített a vonzerejéből. A velencei tónál viszont már sajnos egészen más a helyzet. Üres strandok és partszakaszok, valamint bezárt vendéglátóipari egységek láthatóak mindenfelé, amerre csak a szem ellát. Friss hírek Nyíregyházáról 9 órakor itt a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket, pedig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

Jó reggelt! Itt a KED, augusztus 4-e, és itt a Best FM, és itt a Best reggel, és indítsuk az órát friss nyíregyházi hírekkel, mert hogy vannak ám változások. Például a központi könyvtárban meghibásodott a klíma sajnos, amúgy javítják, de emiatt a mai naptól egészen a hétvégéig zárva tart a központi könyvtár. Nem látogatható, a fiók könyvtárak természetesen működnek. Leállítják az élményfürdő szauna világát, a mai naptól nem üzemel az Aquarius élményfürdő szauna világa, és emellett az épületek díszkivilágítását is lekapcsolják, valamint a kormányhivatalnál is vannak változások. Ezen a héten 11 órától bezárják azon irodák ügyfélszolgálatait, ahol nincsen légkondicionálás, és módosul a NyírVV ügyfélszolgálatainak nyitvatartási rendje is. Például a parkolási ügyfélszolgálat, ami a Hősök terén található, reggel 8 és dél között fogadja az ügyfeleket. Érdemes böngészni honlapunkat, bestfmnyiregyháza.hu, hiszen sok nyíregyházi információt talál írásos formában is. És ne feledje, szombaton áthelyezett munkanap, egyelőre legalábbis még úgy néz ki, hogyha nem lesz benne változás, akkor bizony a fizető parkolóknál. Nem a hétvégi menetrend lesz érvényben, hanem fizetni kell majd a parkolásért a város NyírVV által üzemeltetett parkolóiban. Tekerünk a fűtésen, nem lesz panasz arra, hogyha szereti a hőséget, mert hogy megkapjam a 38 fok várható Nyíregyházán.

0: 2 perc, 4:10 után pedig szeretnék önöknek egy fantasztikus embert bemutatni, Jakab Abonyi Vivien Évát. Ő festőművész, és róla érdemes tudni, hogy a sors többszörösen is próbára tette már, mellrákkal diagnosztizálták, egy rutin műtét után pedig ráadásul még súlyos fertőzések következtében. Szinte egyik napról a másikra mindkét lábát térd alatt, valamint mindkét kezének egy részét elveszítette. Ő mégis egy új életet választott, az alkotásban talált új célt, és örömöt, és hisz abban, hogy a megfelelő segédeszközökkel még tovább is fejlődhet, alkothat, és önálló életet is élhet családanyaként. Most egy kiállításra készül. Szombaton délután 2 órától a Váci Mihály Kulturális Központban, és a kiállítás bevétele teljes egészében korszerű protézisekre, segédeszközökre, azok javítására, cseréjére, fenntartására, valamint az akadálymentes élet megteremtésére fordítódik. Látogasson el ön is szombaton a jótékonysági kiállításra, és ráadásul még festményt is lehet vásárolni. Az időpont még egyszer augusztus 8-a szombat, ugye délután 2 órától, a helyszín pedig a Váci Mihály Kulturális Központ.
1: A nyíregyháziak!
2: A nyíregyháziak!
1: A jó zenéket szeretik!
2: A jó zenéket szeretik!
3: So what's not supposed to be about, baby? Just free up the vibe and stop acting crazy!
1: Imádják a legjobbakat!
2: Imádják a legjobbakat!
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
5: I don't wanna ride!
6: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Azt mondják az időjósok, hogy ma a Nyíregyházán 38 fok várható, ami holnap még több is lehet, hiszen 40 fok felett tetőzhet a hőség a holnapi napon, és az országot érintő tartós hőhullám következtében bizony jelentősen nő az ivóvíz felhasználása. A Nyírségvíz ZRT munkatársainak megfeszített összehangolt munkájának köszönhetően viszont jelenleg minden településen biztosított a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás, de azért, hogy ez a hőhullám teljes időtartam alatt így is maradhasson, mi is a felhasználók is kellünk hozzá, ezért kérnek most minket, hogy az ivóvizet takarékosan és rendeltetésszerűen használjuk, különösen a délutáni és esti csúcsfogyasztási időszakban, vagyis 17 és 20 óra között. Gondolunk itt például kertek és pázsitok locsolására, medencék feltöltésére, gépjárművek mosására, udvarok, járdák ivóvízzel történő tisztítására. Minden megtakarított liter víz számít ugyanis ebben a hőségben. Úgy néz ki, hogy valamelyest felszusszanás talán szombattól jöhet, hát akkor sem fogunk fázni, jelen állás szerint majd 32 fok várható a hétvége első napján.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egyik nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy itt vagytok.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a meglévő útmunkák környékén számítsanak a járművezetők. Közműfedlapok igazítását és új rácsok beépítését végzik a Kürt utcán, a kivitelezés idejére a parkolót teljes szélességében lezárták, az arra közlekedők fokozottan figyeljenek. A Törpe utcán felmarták az útburkolatot, óvatosak legyenek, a Nagyvárad utcán pedig erős áramú hálózat bővítése folyik, forgalomkorlátozás van érvényben. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

elindult a kedd, beröffentettük augusztus 4-ét, szóval, hogyha elérünk majd az esti órákhoz, akkor a következőt ajánlom: 4 cent Bacardi, 4 gerezd lime, 12 mentalevél, 2 teáskanál cukor, szódavíz és tört jég. Igen, ez a mojito koktél. Az odavezető út már elindult, és hogyha ez a koktél majd megvan, válasszon hozzá egy árnyékos helyet, hát ha lesz majd hozzá egy kis légmozgás, és hallgassa majd az esti slágereket itt a Besten. És egy jó esti alvás után, ami remélhetőleg összejön, hiszen azért 38 fok lesz Nyíregyházán holnap, majd friss, újult energiával indítjuk a holnapi napot. Én köszönöm a figyelmet, Simon Norbert vagyok, találkozunk holnap reggel 6-tól a megszokott helyen, itt a Besten.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Aquatlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquatlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubilami programsorozat része. Az augusztus 29-ai programon korosztálytól és felkészültségi szintől függetlenül bárki jelentkezhet, mondta a rádiónak Fornyák Enikő, sportreferens.
4: Bütyök ott tanult meg úszni abban a tóban, ezért 100 évvel később erre szeretnénk emlékezni. Különböző távokon úszás lesz a Bújtosi tóban, illetve futni kell majd ugye a rekordtámpályán. Újonc, serdülő, junior korosztály, felnőttek számára váltóba, családi váltóban is külön kategóriaként. Tehát ha anya azt mondja, hogy ő úszik, apa fut, vagy a gyerek fut, a szülő úszik, várjuk majd akár a családokat, fiatalabbakat, idősebbeket. Ott 29-én ez egy élmény rendez. Elsősorban arról szól, hogy próbáljuk már ki, milyen lehetett 100 évvel ezelőtt is akár úszni a Bújtosi tóba. Egyeztettünk az illetékes szervekkel, a vízminősége tökéletes, így kipróbáljuk, hogy a mi kis Bújtosi tavunk, amit régi képeken lehet látni, hogy strandként is üzemelt, most sport céljából milyen is lehet.
3: Modernebb és biztonságosabb környezetben sportolhatnak a diákok. Megkezdődött a tornaterem felújítása a Zai Anna Technikum és Kollégiumban. A beruházás kiemelt mérföldkő az intézmény életében, amely a tanulók mindennapi jólétéhez és az oktatás színvonalának emeléséhez is hozzájárul, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk 11 órakor újra. Nagyon-nagyon kellemes, szép kedd délelőttöt kívánok itt.

Augusztus 4-e van, és ma a domokosokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A domokos egy férfi név, a latin eredetű Dominikus névből származik, az a jelentése, hogy az úrhoz tartozó, vagy az úr napján született. A név különösen a keresztény hagyományban vált népszerűvé, hiszen Szent Domokos a domonkos rend alapítója is ezt a nevet viselte. Az ő emléknapját tartjuk augusztus 4-én. A domokos név a magyar történelemben is jelen van, gondoljunk csak például Domokos Pál Péterre, a híres néprajztudósra. A domokos név becézései között szerepel a Domi, a Doma és a Domika. Ma ünneplik névnapjukat tehát a domokosok, Isten éltesse őket!

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a

0: nap mint nap, amikor elmegyek a közösségi oldalakra, mert mindig megfogadom, hogy nem fogom ezt csinálni, mert meghalok minden nap a hihetetlen mennyiségű kidobott, elveszett, megszökött kutya van, lánccal a nyakába, össze-vissza verve, kikötve, zsákba dobva. Szóval nem tudom, ilyenkor mondom azt mindig, hogy gondolkozzunk már el, mert az ember, ahogy bánik az állatokkal, úgy fog bánni a kétlábúakkal is. Nem akarok ebbe belemenni, de nagyon sokszor olvasunk arról, ugye, hogy egy gyilkos, aki embert ölt, az előzményében már ott van az állatkínzás, és sorolhatnám. De persze előfordul, hogy nem csak kilöknek egy kutyát, hanem megszökött, és mi meg megyünk és találkozunk vele. Szóval ma az lesz a témánk, hogy kutyát találtam, mit csináljak. Maglóczki Tibor kutyatréner, kiképző, a vonalatú végén. Szia Tibi!
1: Szia Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Egy kicsit reflektálj már, légy szíves, arra, amit én mondtam, hogy nyilvánvalóan te a munkád miatt olyan kutyás családokkal találkozol, ahol a kutya fontos, mert hogy azért hordja kiképzésre ide-oda, de hogy nyilván te is azért a közösségi oldalakon találkozol ezekkel a horror sztorikkal, hogy erről neked mi a véleményed? Régen is ennyi volt, csak nem volt közösségi oldal, nem láttuk, vagy teljesen egyre hülyébbek az emberek, meg gonoszabbak?
1: Sajnos én úgy látom, hogy régen is volt ugyanennyi, vagy még több, csak ugye itt a közösségi oldalak miatt halmozottan kapjuk ezeket az eseteket. Tehát aki ugye szereti a kutyát, akkor ezeknek a közösségi oldalaknak az algoritmusa az feldobálja, hogyha én szoktam kutyás témájú bejegyzéseket nézni, akkor nekem is feldobja ezt, hogy most itt találtunk kutyát, ott találtunk kutyát, most erre szalad a kutya, arra szalad a kutya, vagy írja a gazdi, hogy aki látja, hozza vissza gyorsan, mert kiszalad, buksi. És ugye, ami nehéz, hogy ha látunk egy kutyát, és meg tudjuk fogni a szerencsés helyzet. Nagyon sok kutya olyan szinten bepánikol, hogyha kimegy az utcára, elszökik otthonról. Lehet, hogy érte valami erős inger, egy hangrobbanás, vagy valami egyéb, és megijed, és van lyuk a kerítésen, nem ment ki, de most éppen megtalálta a lyukat. Az a kutya, és akkor visszakanyarulunk oda, hogy foglalkoztak a kutyával, vagy nem. Nem szocializált kutya, kiszalad az utcára, ott aztán jön az összes olyan inger, amivel még élet nem találkozott, megijed, elindul, rohan, képesek elmenni 10-20-30 kilométert is.
0: Igen.
1: És nincs tapasztalata, hogy hogyan használja az orrát, hogyan derítse fel a környezetét, hogyan jusson haza, meg fogalma sincs, hogy hol van, szegény. Ellentétben azokkal a kutyákkal, akik sajnos rendszeresen kijárnak, mondjuk. Engedéllyel, mert mondjuk a gazdi elnézi neki. Vagy van, aki szándékosan kiengedi, hogy menjél sétálni, majd visszajön, és mindig visszajön, kivéve addig, amíg nem történik valami baj. Úgyhogy a felelős állattartás. Hogyan fogjuk meg ezeket a kutyákat? Vagy megfogható, vagy nem. Ha megfogható, és mondjuk van egy bilétája, az jó, mert ha le tudunk olvasni egy telefonszámot, akkor általában könnyű kapcsolatba lépni a gazdival. Ugye nagyon sokszor említik a csipet, hát itt van egy félreértés, tehát azt hiszik, hogy ha csipes a kutya, akkor rögtön meg tudják mondani, hogy ki a gazdi.
0: Hát nem.
1: Ez sajnos nem így van.
0: Tapasztalatlan.
1: Mert amikor, igen, tehát amikor ugye bevezették a kötelező csipelését a kutyáknak, akkor nagyon sok állatorvos beültette a csipet, aminek van egy sorozatszáma, de mondjuk az állatorvos nem regisztrálta a rendszerben. Úgyhogy ilyen kutyák is vannak, hogy van benne csip, de nincs benne a rendszerben, hogy ki a gazdi. Most már erre azért odafigyelnek, mert az állatorvosi kamara is feljut az állatorvosok figyelmét, hogy akkor, ha csipet beültetik, akkor regisztrálni is kell az adott kutyát, és be kell vinni a rendszerben, hogy ki a gazdi, elérhetőség, stb.
0: Csomóan a telefonszámok megváltozik, kutyában nem iratják át.
1: Igen. Tehát ami nehéz, hogyha csipes a kutya, ahhoz kell azért egy csipleolvasó.
0: Hát igen.
1: Most vagy ha nyitvatartási időben mondjuk meg tudjuk fogni a kutyát, és be tudunk menni egy állatorvosi rendelőbe, akkor ott nagyon szívesen segítenek. Vagy általában ugye a morkutakon található csipleolvasó, de ha leolvassuk a számát, és egy állatorvos felhívunk, és azt mondjuk, hogy találtunk egy kutyát, van benne csip, leolvastuk a számát, bediktáljuk az állatorvosnak ezt a csipszámot, akkor ő meg tudja nézni, hogy regisztrálva van-e az adott kutya. És ő hívja fel a kutya gazdáját, és ha el tudja érni, akkor majd a gazdival megbeszéljük, hogy akkor hol található a kutya. Ha mondjuk a kutyát megfogó személy, aki lelkiismeretesen járt el, az mondjuk be tudja vállalni, hogy addig hazaviszi, vagy megvárja az utcán. Tehát mi is jártunk már így, hogy nyilván kiképzőként volt az autómban egy plusz póráz, és akkor meg tudtunk fogni egy kutyát, elvittük a rendelőbe, leolvastattuk a csipet, meg volt a gazdi, és akkor az állatorvos rendelő vállalta, azt, hogy oké, okay, megvan a gazdi, akkor az állatorvosi rendelőbe fog érte menni. És akkor ez egy szerencsés helyzet volt.
0: Már nekünk is volt ilyen, ez a legegyszerűbb mód.
1: Ez a legegyszerűbb,
0: igen, de nem
1: bár ez is több lépéses volt.
0: Igen, de ez még tényleg a legegyszerűbb, de sajnos nem így történik a gyakorlatban a legtöbbször.
1: Sajnos nem, mert hogyha egy segítőkész ember talál egy kutyát, és meg is tudja fogni, és nincsen bilétája a kutyának, nincsen benne csip, de akkor már ugye szerzett egy csikleolvasót, vagy valahová igen, elvitte, hogy meg tudjanak győződni erről, és akkor ott van, hogy nem tudják, hogy ki a gazdi.
0: Igen, és ott állsz egy kutyával.
1: Igen, nem akarja elengedni újra az ember, hogy menjél akkor, hát ha elütnek, vagy nem. Akkor ugye az állatmenhelyeket szokták hívogatni az emberek.
0: Ami nem veszik fel csak munkaidőbe.
1: Hát nem veszik fel,
0: mert nincsenek kevés, ott, hát nyilván.
1: Kevés az emberük.
0: Igen.
1: Egy állatmenhely, ugye abból áll ki, ahol mondjuk van 200 kutya, azt etetik, takarítják, kiviszik esetleg egy kicsit sétálni, vagy kiengedik a futtatóba, hogyha van nekik. Meg a maradékot hordják folyamatosan állatorvoshoz, mert ezeknek a kutyáknak is van egy sok egyéb problémájuk, amit sajnos ellát, tehát el kell látni az állatorvosoknak, és nincs ember. Illetve még nem is az, hogy ember, hanem férőhely.
0: Férőhely,
1: tehát, ahol van 200 kutya, az bugig van, mert sajnos nem minden kutya él egyedül egy kennelben, hanem van olyan sajnos, hogy 2-3 kutya van egy kennelben, ha szerencsés esetben bírják egymást, úgyhogy nem egyszerű.
0: Nagyon rossz a helyzet szerintem.
1: Én is jártam már úgy, igen, hogy találtunk kutyát, hívtuk a menhelyet, mondták, hogy nem tudnak most sajnos mit tenni, esetleg ajánlanak egy másik menhelyet, hogy próbálkozzunk náluk. Tehát nem egyszerű, de erre mondom mindig azt, hogy megelőzni mindig sokkal egyszerűbb, mint utólag orvosolni bármit.
0: Na ez az a téma, amelyre vissza kell, hogy térjünk. Holnap innen folytatjuk Maglóczky Tibor kutyaki képzővel.

0: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
1: Néha már olyan, mintha ismerném a műsorvezetőket, mintha csak nekem szólnátok. Főzés közben ti szóltok a rádióba, reggeltől estig hallgatom.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Augusztus 4-e van, ma a domonkosok ünneplik névnapjukat, és ma van Szent Domonkos napja. Ő volt a domonkos rend alapítója, egy spanyol szerzetes, aki 1221-ben halt meg. A róla elnevezett rend a prédikáló testvérek rendje. Fontos szerepet játszott a középkori keresztény tanítás terjesztésében. 1789-ben ezen a napon, a francia forradalom alatt eltörölték a nemesi kiváltságokat. Ezen a napon mondták ki a feudális rendszer végét, ez a döntés pedig radikális változásokat indított el egész Európában. 1875-ben ezen a napon halt meg Hans Christian Ørsted, dán fizikus és kémikus. Ő fedezte fel az elektromágnesesség egyik alapelvét. Megszületett Louis Armstrong 1901-ben, a jazz történetének egyik legnagyobb hatású alakja. Egy karizmatikus trombitás énekes volt, és nem csak zenészként, hanem egyfajta kulturális nagykövetként is hatással volt a 20. századi amerikai zenére. 1961-ben megszületett Barack Obama is, az Egyesült Államok 44. elnöke, aki 2009 és 17 között töltötte be ezt a posztot. 2020-ban pedig ezen a napon Libanon fővárosában, Beirutban hatalmas robbanás történt, több mint 200 ember halt meg, a tragédia világszintű együttérzést váltott ki. Ez volt a kalendárium.

Sandy Hajni vagyok, és Barack Obamáról lesz szó, mert hogy Barack Hussein Obama az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke, aki egyben az első afroamerikai elnök volt, aki betölthette ezt a tisztséget. 1961-ben született, augusztus 4-én Honoluluban, Hawaii-ban. Édesapja kenyai, édesanyja amerikai származású volt, így Obama már a születésekor a sokszínűség és a kulturális sokrétűség megtestesítője lett. Jogot tanult a Howard Egyetemen, ahol a neves Howard Law Review első afroamerikai elnökéként vált ismerté. Később civil jogi ügyvédként, majd egyetemi oktatóként is dolgozott Chicagóban, mielőtt politikai pályára lépett. 2004-ben vált országosan ismerté az Amerikai Demokrata Párt országos konvencióján elmondott szenvedélyes beszédével. 2008-ban aztán történelmet írt, a választók elsöprő többséggel juttatták az ovális irodába. Elnöksége alatt kiemelt figyelmet fordított az egészségügy reformjára, a gazdasági válságból való kilábalásra és a diplomáciai kapcsolatok javítására. A klímaváltozás elleni fellépés és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása is fontos célkitűzése volt. Obama nem csak politikusként, hanem íróként is ismert. Memoárjai világszerte bestsellerek lettek. 2009-ben Nobel békedíjat kapott, nem kis részben azért, mert elkötelezetten törekedett a nemzetközi együttműködés és párbeszéd előmozdítására. Obama egyszer ezt mondta, a remény nem a vak optimizmus, amely figyelmen kívül hagyja a problémákat. A remény az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy együtt lássunk túl a jelenen, és higgyünk egy jobb jövőben.

0: Nem kell bontani, nem kell festeni, gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból, kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél, Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Átmeneti intézkedések a kormányablakoknál. Módosul a szökőkutak működési rendje. Ki kell vágni egy Kossuth téri fát. Kis Dániel vagyok. A tartós hőség miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti intézkedéseket vezet be az ügyfelek és munkatársak egészségének védelme érdekében. Tájékoztatásuk szerint 11 órától azok az ügyfélszolgálatok, amelyek nem rendelkeznek légkondicionált ügyféltérrel, zárva tartanak ideiglenesen. A légkondicionált kormányablakok továbbra is nyitva tartanak, és változatlanul fogadják az ügyfeleket, tudatta a kormányhivatal. Kiemelik, hogy az érintett ügyfelekkel felveszik a kapcsolatot, és új időpontot biztosítanak. Hozzátették, az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején is biztonságos körülmények között történhessen az ügyintézés, így megértést és türelmet kérnek. Átmenetileg módosul a szökőkutak működési rendje Sóstón, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. A kialakult energiahelyzet miatt a NyírVV Nonprofit Kft. Előre nem látható ideig módosította a Sóstó gyógyfürdőn található szökőkutak üzemeltetését. A zenélő szökőkút az eddigi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Ebben az időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek. A zené aláfestés és a díszkivilágítás szünetel. A tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén 12 és 18 óra között működik majd, kizárólag a vízfúvókák üzemeltetésével, díszkivilágítás nélkül. A módosított működési rend az energiafelhasználás csökkentését szolgálja, és előre nem látható ideig marad érvényben. Műszeres vizsgálat is igazolta egy turkesztáni szél kivágásának szükségességét a Kossuth téren, írja a nyíregyháza.hu. A mérési eredmények alapján a fagyökérzete statikailag jelentősen meggyengült, a kidőlés kockázata pedig extrém magas, így ki kell vágni, a közlekedők biztonsága érdekében. Ez azonban csak később történik meg. A fán ugyanis jelenleg madarak fészkelnek, ezért a költési időszak alatt csak koronakönnyítő metszés történt, amely átmenetileg mérsékli a kidőlés kockázatát. A fa kivágására a fiókák kirepülését követően kerül sor, amennyiben addig olyan szélsőséges időjárási helyzet alakul ki, amely közvetlen élet vagy vagyonbiztonsági veszélyt jelent. A beavatkozást a lakosság biztonsága érdekében korábban is el kell végezni. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra. Ebben az órában arról is fogok beszélni, hogy vasárnapig milyen lesz nálunk az idő. Hát itt a következő egy-két napra még nagyon nincsenek jó híreim, de ha elegünk van a nyári forróságból, elutazhatunk nem is olyan messzire Magyarországtól, ahol azért lényegesen kellemesebb az idő. Nem sokára ezekből hozok egy csokorra valót, aztán dinnyés ételeket készítünk, és hogyha meg kajálunk, arról is fogok beszélni, hogy melyek azok az ételek, amiket kerüljünk el kánikulában.

Megmondom őszintén, valószínűleg öregszem és ez az oka, de nem annyira bírom már a meleget, mint régen, amikor bejön ez az iszonyat forróság, szédelgek, lehajolok, a bokámnál marad a vérnyomásom, hogyha guggolásból felállok, szakad rólam a víz, leső rólam a bőr, nem barnulok, hanem égek, szóval annyira nem szeretem ezt az iszonyatos meleget. Éppen ezért mi a férjemmel nem is nyáron szoktunk nyaralni menni, hanem mindig ősszel indulunk el, arról már nem is beszélve, hogy ugye van egy kutyánk, aki szintén nem igazán bírja a meleget, általában a kutyákról ez elmondható. Minden esetre, hogyha elegünk van a nyári forróságból, vannak olyan helyek itt Magyarország közelében, ahol egy kicsikét lehet hűsölni. Hát most akkor látogassunk el ezekre a helyekre. Ugye a nyári melegben a legtöbben a vízpartokra menekülnek, hogy aztán a strandokon hatalmas tömeggel hadakozzanak a villámgyorsan elfoglalt árnyékos helyekért, aki nem vágyik a forró homokos tengerpartra vagy a zsúfolt tavi pihenésre, viszont hűvösebb úti célokat is felfedezhetne, az természetesen megteheti, és még csak nem is kell Skandináviáig utazni egy kis fellélegzéséért. Az ember szervezete könnyen besokkalhat a végelláthatatlan kánikulától, érdemes tehát hűsülős célpontokat keresni. Nem kell hosszas és drága repülőútra gondolni, ha valaki egy kicsit élhetőbb, üdítőbb klímára vágyik a nyári hőség idején, akár a szomszédainkban, vagy közeli országokban néhány óra autózással is találhat kedvező hőmérsékletű úti célokat. A magyar határtól mindössze másfél óra autóútra található például Rax, ahol kellemes alpesi klíma várja a kirándulókat. A hegyoldalak településein gyönyörű látványújt a panoráma, szóval a testet és a lelket is mindenféleképpen ez hűsíti. A magas Tátra nyáron is jó ötlet. A hűvösebb levegőre vágyok számára ideális úti cél a festői Zakopáné, a legmagasabban fekvő lengyel városka. Természetesen választhatjuk Szlovéniát is, változatos tájai minden nyaraló megtalálja a számításait. A tengerpart és a hangulatos városok mellett az alpesi vidékek kedvelőinek is javasolt az ország, érdemes kellemes hűs célpontot találni Szlovéniában is. De mehetünk Olaszországba is, hogyha nem vágyunk a római vagy a nápolyi forróságra. Az osztrák és szlovén határ közelében található Tarvízió, ennek környéke nagyon kellemes hőmérsékletű, a táj pedig egész egyszerűen lenyűgöző, festői. A mesébe illő osztrák régió Tirol is tökéletes célpont, ha nyáron hűsölni szeretnénk. A nagymúltra visszatekintő környék egy percig sem okoz nekünk csalódást, lenyűgöző látvány, érdemes elmenni és előtte tájékozódni például a múltjáról is. A magas Tátra szlovák gyöngyszeme, Csorba község, ennek itt üdülő övezete is van, télen meseszerű táj vesz körbe minket, nyáron pedig a hűvösebb üdülésről álmodóknak tökéletes célpont. Kárpac a lengyel cseh határon fekvő hegység hangulatos városkája, télen kedvelt síterep miatt látogatják sokan, de nyáron inkább azért, mert hogy tavaszias az idő, tehát egy langyos hőmérséklet jellemzi. És végül, hogyha kicsit hosszabb autózásra is vevők vagyunk, akkor mehetünk Svájcba, megcélozhatjuk Svájcot is. Az olasz határ vidéke tele van káprázatos alpesi városkákkal, és hűvösebb van, mint Magyarországon.

Itt a dinnye szezon, nagyon-nagyon sokan szeretik a dinnyét, úgy à la nature magában is enni. Hallottam, hogy van, aki kenyérre leszi a dinnyét. Nyilván egyébként, hogyha valakinek a cukrával van baj, akkor egy lassan felszívódó szénhidráttal megtámogatott dinnyelvés teljesen jó. Most azonban, ha már dinnye, akkor jöjjön egy pár dinnyés recept, amelyet mindenféleképpen érdemes kipróbálni. Hát készíthetünk dinnye gazpacsót is. A klasszikus gazpacsó a paradicsomból, uborkából készül, de dinnyéből is nagyon finom, igazi különlegesség. Tehát, hogyha kerti partit tartunk, és szeretnénk lenyűgözni a társaságot, akkor turmixoljunk össze egy dinnye gazpacsót, és hát felfedezhetjük, hogy milyen jól állnak a fűszerek az édes gyümölcsnek. Készíthetünk dinnyesalátát, fetasajtal, a görög dinnye és a sárga dinnye édes ízét remekül kiegészíti a feta, vagy a kecskesajt erőteljesen sós, fűszeres aromája. Kockázzuk fel a dinnyét, keverjük össze sajtdarabkákkal, hintsük meg bazsalikommal, mentával, és már tolhatjuk is befelé. A sárga dinnyéből lekvárt is készíthetünk. A dinnye azon gyümölcsök közé tartozik, amiből rögtön nem jut eszünkbe lekvárt főzni, pedig nagyon finom tud lenni. Elkészíteni sem nehéz, a legegyszerűbb, hogyha gemfixet használunk, csak arra kell figyelni, hogy mivel a dinnye az átlagosnál sokkal több vizet erez, másfél adagnyi gemfixre lesz szükségünk ahhoz, hogy ez jó kis állagú legyen, mint mondjuk egy sima gyümölcshöz más gyümölcshöz tennénk. Cukormentes sárga dinnye krémlevest is csinálhatunk, ugye a gyümölcsleves nagyon jól esik melegben, mivel a dinnye önmagában elég édes, nem igényel hozzáadott cukrot, így egészséges fogást készíthetünk belőle, tálaljuk fel a saját héjában, azért ez jól néz ki, és tuti nagy sikert aratunk vele. De a dinnyéből fagyit is csinálhatunk, dinnye smoothieból készíthetünk krémes fagylaltot, de ha gyorsan vágyunk valamilyen jeges finomságra, akkor egyszerűen csak tűzzük fel a dinnye darabokat a jégkrémpálcikára, rakjuk a fagyasztóba, és hamarosan, tadám, már kész is van. És természetesen a nyár nagy sláger a limonádé, görög dinnyéből is csinálhatunk, 5 hozzávalóra van szükség. Az elkészítése tulajdonképpen nagyon-nagyon egyszerű, és egy frissítő limonádét kapunk. Tegyünk bele görög dinnyét, citromot, friss mentát, kell még cukor és szénsavas ásványvíz is.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A nyár a nagy melegről szól, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt években ez fokozottan igaz, egyre melegebbek vannak, a tél is sokkal enyhébb, mint régen volt, vannak gyerekek, akik kicsik még ugyan, de nagyon havat még nem láttak az életükben, azt mondják a klímakutatók, hogy a köztes évszakok el fognak majd tűnni, tehát nem árt, ha tudatosak vagyunk nyáron is. Most kérem szépen, olyan ételekről és italokról lesz szó, amit soha ne együnk, hogyha kánikula van, mert hogy súlyos következményei lehetnek. Vannak olyan ételek és italok, amelyeket nem szabad tehát nagy melegben fogyasztani, mert hogy megterhelik a szervezetet, akár életveszélyes állapotot, súlyos dehidratációt is előidézhetnek. Na, hát a hűsítő, hidratáló, hatású élelmiszereket mindenféleképpen azért vegyük magunkhoz. Ezzel kezdjünk most, hogy mit igyunk kánikulában. Nos, a legjobb a tisztított szűrt csapvíz, az ásványvíz cukor nélkül. Ha nagyon nem bírjuk így, akkor tegyünk bele egy kis mézet, így csináljunk limonádét. Néhány gyógynövényből, például citromfűből, csalánból, borsmentából, hibiszkuszból ugyancsak ízletes hűsítő, tehát készíthetünk. Beihatunk natur, frissen facsart zöldséggyümölcsleveket is, melyek nagyon egészségesek, tele vannak rosttal, értékes vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Nagy melegben kövessük a többször kevesebbet eszünk elvet. Olyan extrém fontos ez, hogy csak na, nem szabad megterhelni a szervezetünket olyan dolgokkal, amiket fél napig emésztünk. A testünk bölcsen jelez, hőségben ösztönösen egyébként nem kívánjuk a zsíros nehéz ételeket, de a hideg gyümölcsleves vagy a gazpacho az tökéletes választás, de régen ettem gazpachot, csinálni is kellene. Bizonyos ételek, italok kifejezetten jót tesznek a testünknek hőségben, mivel hűtik, ellátják folyadékkal. Addig viszont vannak olyan ételek, amelyek ezek ellenkezőjét váltják ki, tehát dehidratálnak, megterhelik, sokkolják a szervezetet, és ennek akár súlyos következményei is lehetnek. Na hát jöjjön akkor egy pár olyan étel, ital, amit soha, de soha ne fogyasszunk kánikula idején, lehet akkor jegyzetelni. Cukros italok. A hozzáadott cukort tartalmazó ételek, italok kerülendők amúgy is, de hőségben még inkább, mert hogy megnövelkedett folyadék szükségletünket nem szabad cukros üdítőkkel vagy túlédesített házi limonádéval pótolni. Az energiaitalok, de még a különböző cukorpótlóval édesített folyadékok is képesek dehidratálni a szervezetet. A magas cukortartalmú ételek, italok nem csak azért veszélyesek, meg megterhelik a szervezetet, de vizet is vonnak el a testünkből, ezért a cukros kalória dús, zsíros desszertek, cukros üdítők helyett érdemes kihasználni az idén gyümölcsök választékát. Minél több magas víztartalmú dinnyét, őszi barackot, almát fogyasszunk. A tejszínes ételeket is kerülni kell. A zsíros tejtermékek, a tejszínes ételek helyett fogyasszunk aludttejet, joghurtot, kefirt. Ezek mindegyike hűsítő hatású, és akár magukban is jók, de persze saláta öntetnek is. Például zöldségek mellé mártásként is használhatjuk őket. Ha zöldséget eszünk, próbáljuk úgy alakítani, hogy minden nap nyersen is fogyasszunk valamennyit, például saláta formájában, amit hidegen sajtott olajjal, ecettel, balzsamecettel, fűszerekkel ízesítünk. A majonézes, tejfölös dresszinget kánikula idején felejtsük el. A nagy melegben egyáltalán nem ajánlott az egyébként is nehezen emészthető vörös hús, mert hogy ez megterheli a gyomrot, a bélrendszert, ráadásul növeli ugye a testhőmérsékletünket is. És itt vannak még a koffeines italok, nagy hőségben többek között a test hűtését szolgáló fokozott izzadás miatt. Ha nem iszunk elég folyadékot, akkor a vízháztartásunk felborulhat. És hogyha ezt még súlyosbítjuk ételekkel, italokkal, amelyek vizelethajtó hatással bírnak, akkor még nagyobb lesz a probléma, ezért a koffein tartalmú italokat kerüljük. És tiltó listás kérem szépen az alkohol is. A szakemberek az alkoholtól is határozottan óvva intenek mindenkit kánikula idején.

csak azt mondhatnám, hogy fellélegezhetünk, de hát úgy néz ki, hogy a java még hátra van időjárási szempontból a hőségnek. Holnap nagyrészt derült, napos, száraz idő várható, nagyon kevés helyen lesz csak gomoly felhő képződés. Kiskunhalason, Kecskeméten, Budapesten, Gyöngyösön és Szolnokon, valamint északon Balassagyarmat térségében lehet egy-két órára egy-két felhő az égen. Holnap 17-24 fokra ébredünk majd, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken ennél jóval enyhébb lehet az idő. Délután 37-42 fok lesz ide-haza, 37 fokot mutatnak majd a hőmérők például Siófokon, vagy éppen Veszprémben, a 40 fölötti hőmérséklet pedig az ország déli részére, Orosházára, Békés Csabára lesz majd a jellemző. Csütörtökön is napos idő várható, de egyre több helyen már gomoly felhőkkel. Délutántól helyenként már záporzivatar kialakulhat, az előrejelzések szerint ez inkább Sopron térségére lesz majd igaz csütörtökön. Napközben gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de egyébként teljesen mindegy, hogy fújja a szél vagy nem, mert mostanság a szél is nagyon meleg. Csütörtök estétől elkezd majd észak-észak-nyugati irányba fordulni a szél, meg is élénkül, lesz, ahol megerősödik, zivatarok környezetében pedig, ahogy már megszokhattuk, viharos lökések is lehetnek. Csütörtökön 18-25 fokra ébredünk, de délután még mindig jellemzően 36-42 fok lesz a legmelegebb órákban. Pénteken pedig, hát ritkán mondok ilyet, de öröm ránézni a térképre olyan szempontból, hogy a hőmérsékletek jelentősen nem változnak majd, hiszen 31-39 fok lesz, viszont szinte az ország egész területére zápor, zivatart jósolnak a meteorológusok. Persze azt, hogy ennek mekkora lesz a csapadékhozam, azt egyelőre nem tudjuk, de a lényeg, hogy valami égi áldás jön majd pénteken. Szombaton ismét várható zápor, zivatar idehaza, de még 28-33 fok lesz, ami azért lényegesen kevesebb, mint amit most tapasztalunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok.

0: Ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket, pedig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Jó, ha nem terheljük meg a gyomrunkat nagy melegben. Azok az ételek, amelyek nagyon zsírosak, nem tesznek nekünk jót, jön majd a kajakóma. Egészen félelmetes következménye lehet annak, ha nem mossuk ki naponta a vizes kulacsunkat, nem sokára ezzel foglalkozunk, aztán ellátogatunk Montenegróba, és főzünk egy bárányos ételt Friedrich Antal séffel. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt ebben az órában, és itt a 103.9-en, a Best FM-en.

elegendő folyadékot kell inni, és természetesen ezt a legtöbben kulacsban szoktuk megoldani, tehát belepakoljuk a kulacsba a vizet, aztán folyamatosan azt újra töltjük, viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos nap mint nap a megfelelő hidratálás, nyáron pedig még jobban erre oda kell figyelni, hogy a szervezetünk elegendő folyadékot kapjon. Erre remek környezettudatos megoldás, hogyha vizes kulacsunk egész nap ott van a közelünkben, ha elfogyott, újra töltjük. Viszont nagyon fontos, hogy azt minden egyes nap ki kell mosni. Teljesen természetes, ha kávézás után elmossuk a csészénket, teázás után a bögrét, de a vizes kulacs valószínűleg ritkábban részesül hasonló bánásmódba, mondván, hogy hát ebbe csak víz volt, ugye? A szakértő szerint nagyon fontos odafigyelni a rendszeres tisztításra. Ha ugyanis eltekintünk tőle, akkor egészen félelmetes következménye is lehet. De hogy pontosan mennyi időközönként kellene kimosni, és mivel járhat, ha nem így teszünk, erre a kérdés sorra adott válasz nem is olyan régen a Glamour. Nos, egy táplálkozási szakértő, Michela Mazzoni szerint a vizes kulacsunkat valójában nap mint nap kulcsfontosságú kimosni, méghozzá meleg, szappanos vízzel. Sokan azonban nem így tesznek, leginkább azért, mert úgy gondolják, csupán a víz komolyabb szennyeződéseket nem okozhat a kulacsban, és bőven elegendő lehet, ha újra töltik, vagy maximum némileg kiöblítik. A szakértő szerint azonban ez egyáltalán nem helyes. Ha nem mossuk ki a vizes kulacsunkat minden nap, Mazzoni szerint gyorsan baktériumok és penészgombák táptalajává válhat. Méghozzá azért, mert minden alkalommal, amikor hozzáérünk a kulacsunkhoz, különösen amikor iszunk belőle, előfordulhat, hogy baktériumokat juttatunk el a külső és belső felületére, amelyek idővel nyilván elszaporodhatnak és számos kellemetlenséget okozhatnak. Mazzoni szerint, ha nem mossuk ki tényleg minden egyes nap a kulacsunkat, akkor előfordulhat, hogy a víz, amelyet később beleöntünk, kissé megromlik, és így már számos egészségügyi kellemetlenséget is okozhat. Ha nem tiszta vizes kulacsból iszunk, a szakértő szerint akár hányingert, fejfájást, sőt gyomorrontást is tapasztalhatunk. Ha pedig esetleg allergiásak vagyunk a penész gombára, akkor jó eséllyel még a felső légutakat is irritáció éri. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor bizony a nap végét sem érdemes megvárni, hogy kitisztítsuk a vizes kulacsunkat. Ilyen például, ha a kulacsnak furcsa vagy kifejezetten szúrós szaga van. Ha látható szennyeződéseket vagy maradványokat észlelünk rajta, vagy ha azt tapasztaljuk, hogy a benne lévő víz színe megváltozott. Ilyenkor egy további kortyot se ígyunk a vízből, hanem azonnal öntsük ki, tisztítsuk meg alaposan. De a napi többszöri elmosogatásra adhat okot az is, hogyha a vizen kívül más italokat iszunk belőle, amelyek még több maradványt hagyhatnak maguk után, és erőteljesebben hozzájárulhatnak a baktériumok szaporodásához. Illetve nagy melegben vagy edzés, esetleg egy megerőltetőbb kirándulás után sem árt beiktatni a vizes kulacsot, lehetőleg minél hamarabbi elmosogatásán. Bár a vizes kulacsok környezetbarát opciót jelentenek, fontos, hogy ezek a rendkívül praktikus eszközök sem tartanak ki sokáig, biztonságosan. Ugyan jóval fenntarthatóbbak, mint a klasszikus műanyag vizes palackok, a szakértő hangsúlyozza, nem jó ötlet évekig ugyanazt a kulacsot használni. A vizes palackokat még tisztítás mellett is 6-12 havonta cserélni kell, tehát fél évente, évente, mondta Mazzoni. Összességében tehát vizes kulacsból inni nagyszerű választás lehet, de fontos, hogy egyetlen egy nap se felejtkezzünk arról, hogy kimossuk, bizonyos esetekben pedig még többször is érdemes kiöblíteni meleg vízzel és szappannal. Ha pedig bármilyen furcsaságot tapasztalunk a vizen vagy más italon, ami benne van, mindig az a legbiztonságosabb, ha kiöntjük és alaposan kimossuk a kulacsot, amiből fél évente, évente vegyünk egy újat.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the vibe and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Hogyha kiejtjük a szánkon azt a szót, hogy Montenegró, akkor nekem valahogy az exkluzivitás jut az eszembe, de nem tudom megmondani miért. Lehetséges azért, mert összekapcsolja az agyam Monte Carlóval, pedig semmi köze nincs egymáshoz, de hogy alapvetően ez egy különleges és exkluzív hely is lehet. A kérdés csak az, hogy tényleg az-e, vagy találunk ilyet is, olyat is. Hát ma gasztronómiai szempontból meg fogjuk ezt vizsgálni. A vonal túl végén Friedrich Antal séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, mi a véleményed Montenegróról?
1: Érzed, mert hogy tehát Montenegro, hogy egyből fölvillan az agyad, a hú, akkor van ott egy kotori öböl, amit mindenki ilyen gyönyörű, szép tengerpart, meg sziklák, meg luxus épületek, meg minden ilyesmi, tehát teljesen jól jött le ez a dolog, tehát ez a Montenegro rész, a tengeri rész, ez nagyon kis exkluzív, meg egy kis extra. Nagyon is meghatározó az ország szempontjából, de ez csak egy része, mert a tengeri herkentjük, meg egyebek, azok nagyon jól mennek ott, abszolút mértékben, de ha Montenegrót meg akarja egy kicsit gasztronómiai szempontból ismerni bárki, akkor olyan, mintha Mirelit tintahalat akarunk megenni, és semmi más nem akarunk megkóstolni, hogyha ezt Montenegro csak a tengerpartját nézzük. Aha. Mert ott van Montenegro, van egy nagyon szép tengerpartja, meg óriási szép hegyek vannak mellette, és a kettő együtt adja. Tehát egy montenegrói nyaralásnál érdemes, ha a saját kocsival megyünk, hogy könnyebb, de érdemes mindenképpen egy kicsit rugaszkodjunk el itt is, mint mindenhol is azt javaslom, hogy nem maradjunk lenne a tengerparton, nagyon jó, oké, fürödjünk, megnapoztunk, rendben, de induljunk meg egy kicsit a hegyek felé, ami egyszer gyönyörű, másszor pedig a hegyekben levő kis faluk, kis városkák, vagy jobbnál jobb éttermek, ilyen kis falatozók vannak, aha, úgyhogy mindenképpen.
0: De az összes országnál egyébként ezt mondott tényleg, hogy keressük meg a kis helyi, igen, kis kockásterítős helyeket, amúgy tök igazad van.
1: Én többször nagyon-nagyon pozitív élményem volt ezzel, és azért buzdított mindenkit erre, mert lehet, hogy azért, mert én nem vagyok az, hogy kifekszem a napra egész nap, aztán hát, ha szétégtem.
0: Igen,
1: de nem. Tehát meg, hogyha eszünk valamit, akkor együnk már jót. Tehát ne az legyen, hogy túl vagyunk rajta, mert all inclusive volt, és akkor én kifizettem, nekem annyi jár, meg minden, meg mit tudom én, nem baj, kifizetted, ülj be az autóba, menjél egy kicsit beljebb, egy 50-100 kilométert, legalább egy kicsit kirándultál is, és a helyi kis éttermek annyira kis csodákat rejtenek, tényleg kockásabb rossz.
0: Tényleg
1: kockásabb rossz, és azt mondjuk, hogy a szeránói sonka, meg a különböző szárított sonkák csodák. Na most nekik van egy, nem tudom kimondani, elnézést, egy hasonló sonkájuk, ez egy szinte vallás annak a sonkának az elkészítése, és pont úgy készítik el ezt a sonkát, ami nekem az egyik kedvencem, hogy ez a sós levegőn szárítva, és még közben adnak egy kis füstöt is neki, tehát egy picit meg van füstölve a sós levegőn szárított sonkának, nyeguski, nem tudom kimondani.
0: Jó lesz, Antika, még egyszer rugaszkodj neki, ezeket imádom.
1: Nyeguski, prstut, anyám kínja. De amikor 9 mással hangzott egymás mellé, raknak eszembe.
0: Görcs van a nyelveden, nem? A az, végére, jaj.
1: Így van, bükfafüst, azért is kimondom, bükfafüst, mert hát azért bükkerdők azért vannak ott bőven. Ez az egyik része, ami ott egy fantasztikus sonka is érdemes megkóstolni. Nincs akkora reklámja, nincs akkora sztárolása, hanem ott helyben ki kell próbálni mindenképpen. Van egy másik krémes sajtjuk, én ezt kóstoltam, az a Kajmak.
0: De
1: ez a
0: környéken,
1: tehát ott a horvát, meg más részekkel is van, ez a Kajmak, és nagyon finom, krémes, masszás, sűrű, egy ilyen krém sajt, fantasztikus, nagyon jó, ez egy friss kenyérrel, meg ezzel a sonkával, aztán egy olyan összeállítás, illetve van nekik egy, van pár boruk is, azért nem írnám le őket, hogy nem tudnak bort készíteni, mert tudnak, viszont van egy Montenegro büszkesége, a Vranac, vagy Vranac, nem tudom, hogy mondják, a jelentése fekete mén, ez egy vörös bor, a maga szőlőfajta egy ilyen nagyon mély karakán, nagyon-nagyon sötét, és nagyon finom bor. Ez egy nem az a divatbor, mint most, hogy könnyen megiszom egy kis fröccsekedőbrek, ez egy nagyon határozott, nehéz súlyú versenyző, de amikor ilyen könnyebb ételeket eszel, ahhoz ezt meg kell kóstolni, mert ugye érdemes mindenképpen, és ezt mindenkinek javaslom. A helyi italokat, a helyi borokat, a helyi, akár rövid italokat is mindenhol nyugodtan megkínálnak, kóstold meg. Mi a legrosszabb esetben, azt mondod, hogy jó, nem ízlik, de ha meg se kóstolod, és úgy gondolod, hogy ez nem érdekel, értelmetlen volt az utazásod. Ki kell próbálni. Tehát volt, amikor Görögországban rákit próbáltak rám erőltetni, elmondom, egyszer megkóstolom. Az valami pálinka szerű Isten csapása. Na. De amikor a harmadikat már megittad, akkor már jól vagy. Tehát akkor az biztos.
0: Ja, jó van, oké, a mennyiség a lényeg, utána már minden fél.
1: Valamiből a mennyiséget kell, úgyhogy én elnézést kérek mindenkitől, de most egy tejbe sütött, sült főtt báránynak a receptjét, a Bravo Mlie, igen, tejben sült főtt bárány, Bravo Mlieku a neve, Istenem, nagyon nehéz kimondanom. Ez egy egytál étel, ez egy zöldséges, bárányos, hagymás, fokhagymás, krumplis egytál étel. Nem is tudom, tehát ez bográcsban is készíthető, sőt, bográcsban is készíti.
0: Bográcsban teljes étel, de érdekes.
1: Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon határozott, nagyon autentikus, és nagyon montenegrói, de itt van még a nyár, úgyhogy nyugodtan próbálhatjuk el kertben is, abszolút.
0: Jó, Anti, akkor az Anti Séf Facebook oldalán ott lesz majd minden, amit tudnunk kell erről a receptről. Köszönöm szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen.

Vannak olyan családok, ahol sötétítő függöny van az ablakon, mögötte meg redőny. Tehát valaki így tutira megy, ha nem akar napközben teljes sötétséget, ugye akkor nem a redőnyt húzza le, hanem használja a sötétítőt, ha meg teljes sötétséget akar, akkor meg mind a kettőt. De állítólag egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket használjuk, mert hogy akár az Alzheimer-kor esélyét is csökkenthetjük vele. Érdekes összefüggés, nem tudom ki, hogy jött erre rá, de mondom, mit tudunk. Van, aki tehát csak úgy tud aludni, ha totális, teljes sötétség van körülötte, más pedig megnyugtat, hogyha a szobában pislákol egy kis fény, vagy a redőny résein, a sötétítő függönyön átszűrődik egy kevés világosság. De mit mondanak erre a szakemberek? Na, azt tudjuk, hogy mindenki másképp szeret aludni. A szakértők azonban abban egyetértenek, hogy ideális esetben éjszaka az a jó, ha sötétség vesz minket körül teljesen. Tehát jobb, ha behúzzuk a sötétítő függönyt és teljesen leeresztjük a redőnyt. Ezzel a módszerrel ugyanis még az Alzheimer-kor kialakulásának az esélye ellen is tehetünk, mert hogy ennek több oka is van. Nemrég kiderült, hogy a teljes sötétségben történő alvás jót tesz a mentális egészségünk szempontjából, most pedig arra is fény derült, hogy ha éjszakára kikapcsolunk körülöttünk minden fényforrást, akkor sokat tehetünk annak érdekében is, hogy megelőzzük az Alzheimer-kor kialakulását. A világ nagyvárosaiban soha nem alszanak ki a fények, gondoljunk csak New Yorkra, Tokióra. A kivilágított utcák csökkenthetik a bűnözést, biztonságosabbá tehetik a közlekedést. Ugyanakkor az éjszakai pihenésünket totálisan tacsra vágják. A túlzott mértékű fényszennyezés komoly egészségi kockázatokkal járhat, például megnövelheti az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is. A kutatók bebizonyították, hogy azoknál a New Yorki 65 év alatti alanyoknál, akik rendszeresen ki vannak téve a kültéri éjszakai fényeknek, jó eséllyel demencia alakul ki. A kutatók 48 amerikai állam légszennyezettségi térképét tanulmányozták, és összevetették ezeket az Alzheimer-kor kockázati tényezőire vonatkozó orvosi adatokkal. Fényintenzitás szempontjából 5 csoportra osztották a területeket, és arra megdöbbentő megállapításra jutottak, hogy a 65 éves vagy annál is idősebb korosztálynál az éjszakai fényszennyezés szorosabban összekapcsolódott az Alzheimer kialakulásával, mint például az alkoholfogyasztással, a krónikus vesebetegséggel, a depresszióval vagy az elhízással. Ugyanakkor náluk a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a stroke továbbra is nagyobb eséllyel okozott Alzheimert, mint a fényszennyezés. A 65 év alattiaknál viszont ez a kapcsolat még erőteljesebb volt, a magasabb éjszakai fényintenzitás nagyobb Alzheimer előfordulási gyakorisággal járt együtt, mint bármely más kockázati tényező esetében. Szóval húzzuk le a redőnyt, az a tuti.

Sandy Hajni vagyok, és eljött az ideje, hogy moziba menjünk. Augusztus 6-án több film is fog majd debütálni a hazai filmszínházakban. Érkezik majd a Donnie Darko, a Hello Haifa, aztán a Mancsőrjárat következő része a Dino film. Na, hogy melyikről mit kell tudni, már is elmondom. A Donnie Darko egy amerikai sci-fi, 2001-ben készítették el, és most újra mozikba került Jake Gyllenhaal-lal a főszerepben. Egyébként a tesója Maggie Gyllenhaal is játszik benne. A film forgatókönyvírója, rendezője Richard Kelly. A Donnie Darko egyszerre képregény, egyszerre esettanulmány és az év legmerészebb vállalkozása az amerikai független filmkészítésben. Csodákkal teli hangulatos darab, amely az X-akták mágikus realizmusával mesél a 80-as évekbeli kertvárosi tizenévesek szorongásáról. Kelly már a nyitó jelenetben elkezd zsonglőrködni a normalitással. A szappanoperába élő Darko család neki esik egy rendelt pizzának, rövidesen pedig kiderül, hogy középső gyermekük Donnie leállt a gyógyszerével, és üzeneteket kap az űrből. Az éjszaka folyamán Donnie-val újra kapcsolatba lépnek, ez nem menti meg attól a repülőgép motortól, amely bezuhan a mennyezeten át a szobába. A fiú egyre mélyebben sodródik a bűvöletbe, és meg van arról győződve, hogy 28 nap múlva véget ér a világ. Nos, az eredeti bemutató 2003. május 22-én volt, most pedig újra mozikba kerül a Donnie Darko. Jön a Hello Haifa. Ez egy izraeli-francia filmdráma. Egy kaotikus életet élő pár első gyermekét várja, amikor váratlanul kiderül, hogy el kell hagyniuk Tel Avivot. Új otthont keresve, lakásról lakásra járnak Haifában. A költözés kényszere és az egymásnak feszülő vágya egyre inkább felszínre hozzák kapcsolatuk rejtett feszültségeit. A közös jövő reménye és a bizonytalanság között ingadoznak, az otthonkeresés pedig fokozatosan önvizsgává válik. És jön a gyerekek nagy kedvence is, a Mancsőrjárat, most a Dino film, hogy az animációs film hossza is teljesen gyerekbarát, 89 perces, amikor egy varázslatos meteor zuhan kalandvárosba, szupererőt ad a Mancsőrjárat kutyusainak, így szuperkutyik lesznek belőlük. Erről szól a film.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Aquatlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquatlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésnapjára.

0: Ötte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszentmiklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták. Közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Friss hírek, információ, kettőkor jönnek majd újra, ha elutazunk nyaralni. Nyilván nem kell azt csinálnunk, mint Macaulay Culkin karaktere. Ha reszkesetek betörőkbe, hogy bábukat mozgathatunk ilyen lemezjátszók segítségével, hogy azt higgyék, otthon vagyunk, de azért nyilvánvalóan biztonságossá kell tenni a házunkat, ha elutazunk. Hogyan, miképpen? Nem sokára el fogom mondani. Szendi Hajni vagyok. Rádiózzunk együtt ebben az órában is, itt a 103.9-en, a Best FM-en.

Én Szendi Hajni vagyok. A Reszkessetek betörők című filmből szerintem teljesen jó ötleteket lehet meríteni, hogy mit csináljunk abban az esetben, ha elutazunk otthonról, de azt szeretnénk, hogy más azt higgye, hogy mi otthon vagyunk. Sokan állandóan nyugtalanok az otthonuk biztonságát illetően, és hát ez tovább fokozódik, hogyha elutaznak. Az én anyukám például, ha valahova megyünk, tehát hogy mondjuk 3 utcával arrébb, akkor is 2-szer körbe járja a házat, hogy biztos be van-e minden zárva, tehát hogy van, aki erre így ráparázódik, egyébként ragadós, mert már én is csinálom, tehát hogy egy idő után tényleg az emberre ez ráragad. Minden esetre, ha nem lakik a közelünkben olyan személy, akit nyugodt szívvel megkérnénk arra, hogy időnként ugorjon be hozzánk, nézzen körül, akkor mindenféleképpen, ha nagyon parázunk, akkor be kell egy-két módszert iktatnunk, hogy védjük a házunkat. Hát persze ott vannak ezek a kiváló térfigyelők, amelyeket az udvaron be lehet igazítani, vagy amely a lakást is megfigyeli. Nekünk is van egyébként egy ilyen, és amikor a férjemmel nem tartózkodtunk egy helyen, más városban voltunk, én teljesen nyugodtan vacsoráztam, amikor egyszer csak megszólalt a fejem fölül, hogy jó étvágyat, Hajnika, hát ezt így nem kívánom senkinek, nem volt egyszerű. Tehát, hogy így minden esetre berezgett a léc, hogy mi van, vagy honnan jött ez, tehát, hogy nagyon izgi volt, aztán utána hallottam, hogy a sógornőm megkérdezte, hogy Hajnika tudja-e, hogy megfigyeljük, hát igen, Hajnika most már tudta, hogy megfigyelik. Na, szóval, hogy ezek nagyon jók, mert hogy az ember, ha látja, hogy bemegy valaki a házába, vagy a teraszára, vagy az udvarára, akkor egyrészt tud szólni, másrészt tudja rögzíteni, harmadrészt pedig hát az egész nem marad nyomtalan, tehát ez nagyon jó. De vannak ennél azért, hát mondjuk így kicsit egyszerűbb dolgok. A legtöbben ugye a televíziót, elektromos eszközöket programozzák be úgy, hogy bizonyos időnként felkapcsolódjanak, majd ezt követően le. Tehát ha elmegyünk mondjuk 10 napra nyaralni, akkor ne menjen végig a tévé, mert egyrészt nem életszerű, másrésztről meg minek, de rengeteget számíthat biztonsági szempontból, ha néha bekapcsolódik a tévé, fölkapcsolódik egy lámpa, aztán pedig ez az egész mondjuk elcsendesedik. Ha valaki azt próbálja kifigyelni, hogy biztosan üres-e a ház, akkor hamar elbizony talannodik, ha észreveszi, hogy megy a tévé, vagy bekapcsolt a locsoló berendezés az udvaron. Sőt, ma már lehet kapni okos konnektort is, aminek az a lényege, hogy interneten keresztül felkapcsolhatjuk vele a lámpát, aztán pedig le, akár több ezer kilométeres távolságokból is. Ez is hatékony megoldás, és egy picit talán nyugodtabbak vagyunk, mert hogy úgy érezzük, hogy tettünk valamit a házunk biztonsága érdekében. A legtöbben nehezen állják meg, de fontos tanács, és a rendőrök is mindig elmondják, hogy amikor ott vagyunk a nyaraláson, akkor ne posztoljunk. Mikor hazamentünk, akkor bőven ráérünk kiírni, hol voltunk, mit csináltunk, mit tettünk, mit láttunk, stb. Mert hogyha az ember a valamelyik közösségi portálra kipakolja azt, hogy éppen itt vagyok és ott vagyok, akkor nyilvánvalóan tárcán felkínáljuk a betörőnek, hogy hát kérem szépen, hát tökéres a lakás, itt senki sincs itthon, ez több ezer kilométerre van, vagy egy másik városban, lényegtelen, de hogy akkor rögtön már fölhívjuk a figyelmét arra, hogy lehet itt nyugodtan jönni, menni, a tévés hiába kapcsolódik meg, úgy nincs otthon senki. A függöny. Na, hát ez talán nem jut eszünkbe. A függöny helyzete, az fontos. Mielőtt elmegyünk nyaralni, gondoljuk át, hogy a hétköznapok során hogyan szoktuk hagyni a függönyöket. Ha mindig felhúzzuk a redőnyt, és el van húzva a sötétítő, akkor jobb, hogyha így hagyjuk addig, amíg nyaralunk. Mert hogy az mindenkinek fel fog tűnni, hogy a megszokottal ellentéttel teljesen le van sötétítve a lakás napokon keresztül. Egy társasházban nyilván ez kevésbé feltűnő, de vidéken egy kertesház esetében, ahol mindenki mindent lát, azért emellett nem menjünk el szó nélkül, szóval ott mindenféleképpen ez feltűnő, tehát erre a függönyre figyeljünk oda. És hát persze az értékeinkre is. Ha nincs szép otthon, és nem akarjuk őrizetlenül hagyni a legértékesebb holmiainkat a fiókban, esetleg érdemes megkérni egy megbízható barátot, családtagot, hogy egy időre hagytartsuk nála a tárgyainkat, amennyiben ők otthon lesznek, tehát oda lehet adni a pénzt, oda lehet adni az ékszereket. Mindenféleképpen nyilvánvalóan ez egy ilyen megnyugtató érzés, kivétel, hogyha éppen hozzájuk törnek be, ugye, na mindegy, ne fessük az ördögöt a falra, és hát a biztonsági berendezéseket tényleg ne hagyjuk el. A legjobb megoldás mindig egy biztonsági rendszer, riasztó berendezés, de ha ezt nem engedhetjük meg magunknak, akkor nyilván vannak időkapcsolós, mozgásérzékelős lámpák. Ezek a legjobbak, rögtön fölkapcsol, hogyha valaki elmegy alatta, és hát el is ijesztheti ezzel a betörőt. Na reméljük, senkinek nem lesz szüksége arra, hogy hívja a rendőrséget, mert betörtek hozzá. Én annyit mondanék, hogy hozzánk már törtek be úgy, hogy otthon voltam és fönt aludtam az emeletem. Tehát nagyon, nagyon rossz érzés, kifejezetten rossz érzés. Hát utána, ami meg történt, itt a rendőrségi nyomozás, és sorolhatnám, tehát azt én inkább bele sem megyek. Annyit elmondok, hogy a helyszínelő por lemoshatatlan. De tényleg, tehát évekig
nincs az a kefe, nincs az a szivacs, ami lemossa a helyszínelő port, amivel próbálják az új lenyomatokat levenni. Tehát nálunk úgy tűnt el a lépcsőről, hogy lefestettük. Ezt most teljesen komolyan mondom. Tehát ennyit erről. Minden esetre figyeljünk az értékeinkre, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne váljunk áldozatokká.

0: Jön nálunk a kalória dobák Zita dietetikusszal. Szia Zita, hello!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mediterrán étrend, életmódváltás, szerintem ezt sugalljuk már egy pár adáson keresztül, mert hogy a dietetikusoknak különféle diétáktól égnek el a hajuk, de a mediterrán étrend, mint életmód, nagyon-nagyon egészséges, ezt ezért már kifejtettük korábban. Azt egy fél mondattal egy előző adásban már említetted, hogy a mediterrán étrend követői a zöld fűszereket nagyon követik, tehát hogy ők nem annyira ezeket a szárított fűszereket használják?
1: Hát szárított fűszerekben is van zöld fűszer, de elsősorban azért, hogyha ha megterem, vagy mondjuk egy kis edénykébe tudjuk otthon tárolni, akkor akár mi is meg tudjuk a bazsalikomot, vagy a petrezselymet, vagy akár egy rozmaringot az év minden napján friss formában termelni, vagy, vagy meg bele tudjuk tenni az ételeinkbe, és nagyon-nagyon jó ízt ad. Tehát itt az a nagyon fontos, hogy mondjuk egy halas ételnél mindenki mondja, fú, már hal íze van. Aha. Az jó, tehát a mediterrán étrendnek pont ez a lényege, hogy érezd a tenger ízét, tenger gyümölcseit, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ízesítsük. Ők szeretik az ilyen friss, üde dolgokat hozzá, tehát nem véletlenül a citromot adják mellé, meg az ilyen friss zöld fűszer, mint a bazsalikom, a rozmaring, a lestján, ezek nagyon-nagyon üdítően tudnak hatni. Mind a húsok mellé nagyon-nagyon jó tud lenni, mint például egy hal mellé, vagy mondjuk egy ilyen tengergyümölcséhez.
0: De hogyha nem szárított formában, akkor tulajdonképpen ezeket már inkább csak a végén teszik hozzá, nem?
1: Igen, sőt, ugye a zöldfűszereket már a legutolsó percben szabad hozzátenni, vagy hogyha bele is tesszük, akkor is mindig az ételkészítési művelet utolsó szakaszában adjuk hozzá, mert hogy az ízeket, meg a frissességét azt jobban megőrzi. Hogyha szárítottról van szó, azt lehet egy picit előbb is, vagy akár olajba, ha kioldjuk, tehát már előtte egy kis edénybe feloldjuk olajba, akkor akár úgy is hozzáadható. Tehát mi magunk is csináltunk egy ilyen egyszerű kis pácot a csirkéhez. Például a zöld fűszerekkel is ezt ragyogóan meg lehet csinálni. De attól is finom tud lenni egy étel, hogy egy pici citromot facsarunk hozzá, vagy egy nagyon jó dressing, egy nagyon egyszerű a saláták mellé, hogyha a hús mellé azért ne felejtsük el a zöldségeket sem. Teszünk egy pici tengeri sót, egy pici olívaolajat, egy pici citromlevet, ezt összerázzuk, ez egy nagyon jó, egyszerű mediterrán dressing tud lenni.
0: Ezt én is szoktam használni, és akkor éppen, hogy csak így rálocsoljuk a salátára, és annyira friss, üde, krémes.
1: Igen, abszolút. Úgyhogy ilyen nagyon egy, és az még nagyon fontos, hogy ők nem bonyolítják túl, tehát nem olyan sok összetevőt használnak egy-egy étel elkészítéséhez, hanem inkább arra törekednek, hogy az jó minőségű, friss piacon vett, vagy akár a helyi körzetből beszerzett alapanyagból álljon. Tehát erre viszont nagyon-nagyon gondot fordítanak, és ez itthon is nagyon fontos, hogy próbáljuk meg, hogy akkor az alapanyagok, ha úgy érezzük, hogy valami igazán jót szeretnénk, akkor helyi vagy kis termelőtől vásárolva próbáljuk meg megvenni.
0: És legyen szó mondjuk akár a sajtokról is, mert hál' Istennek már ezt is megtehetjük, na legközelebb a sajtokkal folytatjuk. Köszönöm
1: jó,
0: szépen.
1: Jó, oké, köszönöm, sziasztok!

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

A férjem rengeteget utazik az országban, vezet, mert hogy ugye zenész, és hát mindenhol föllép, és nagyon sokszor mesél arról, hogy mennyire sok a gyorshajtó, illetve mennyire sokan vezetnek irtózatosan lassan. Ezt többször én is tapasztalom, mikor vele megyek, és hát én többször is beszélgetünk már erről, hogy ez talán ugyanolyan veszélyes, mint hogyha valaki eszméletlenül gyorsan megy. Ugye van is egy ilyen szakállas vicc már, hogy melyik a leggyorsabb autó, az IFA, mert hogy mindig az megy a sor legelején. Hát igen, a természetesen a közlekedés biztonság esetében az indokolatlan lassú haladás veszélyeiről is beszélni kell, és ezt az autószektor meg is tette a napokban. Nos, nagyon-nagyon sokan mentek ugye annak idején retro autókkal a közlekedésben, mert hogy nyilvánvalóan ez jutott nekünk, Trabant, Skoda, és sorolhatnám, de aztán megjelentek a nyugati autók, és egyre gyorsabbá vált a közlekedés is, és fontos, jövőre lesz 50 éves az a KPM-BM közös rendelet, ami összességében szabályozza a lassú haladást. Ennek az a lényege, hogy indokolatlanul lassú haladással sem lehet akadályozni a járműforgalmat. Autópályára pedig csak is olyan járművel lehet felhajtani, legalább 60 km/órás sebességgel képes haladni. De mit jelent ez a gyakorlatban? Nos, azt, hogy a lassú járműveket ezzel a szabályozással kizárják az autópályákról. Ettől függetlenül az elvárható minimum nyilván több mint 60. A kamionok diktálják azt, tehát 90-100 km/óra minimum. Ez alatt folyamatosan útban lesz nekik a lassabb jármű, amit fény- és hangjelzésekkel tudtára is fogják adni. Elég vehemensen, mert hogy ők, akik például ugye sofőrök, hivatalos sofőrök, hivatásos sofőrök, ők nem nyaralni mennek, hanem dolgoznak. Nagyon keményen be van osztva az idejük, el kell jutniuk A pontból B pontba, tehát nem érnek rá arra, hogy a lassú haladókat kerülgessék. Jogosan egyébként ilyenkor azért ők is mérgesek, no meg más is. Az önszabályzó rendszer az nyilvánvalóan mindenkiben működik, tehát olyan sebességgel kellene haladni, amit úgy gondol, hogy tud kezelni, és ez nem csak a gyors, hanem a lassú haladásra is igaz. No hát a baleset megelőzési podcastet elkészítette az autószektor a napokban, és Soltész Bálint rendőrségi szóvivővel beszélgettek, akit arról kérdeztek, hogy büntet-e a rendőr, hogyha valaki indokolatlanul lassan halad. Nos, a válasz röviden az volt, hogy büntethet a rendőr, de ez nem jellemző. A rendőrség és a hivatalos vélemény az az, hogy sokkal szigorúbban kellene eljárni a renitensekkel szemben, viszont mások azt mondják, hogy ezt a szabályt sokkal nehezebb betartani, mint egy sebességkorlátozást, mert még az fekete vagy fehér, a lassú haladásnál sok árnyalat szerepel a képletben, nehezebben megfogható, hogy tényleges feltartásról van szó, vagy műszaki hibáról, vagy valaki teljesen rutintalan. A túl lassúakat büntetni tehát nem lehet, de érdekes az élet, mert hogy pont a legnagyobb veszélyt jelenthetik az utakon. Sokan ebben az esetben olyan előzést is bevállalnak, aminek nem látják a kimenetelét. Ha valaki kap egy dudát, azért azon mindig érdemes elgondolkodni, hogy mi lehetett, amit rosszul csinált. Ha világít a tompított, nem volt sebességmérés és műszaki hiba, akkor lehet, hogy a vezetéssel van gond. Át kell gondolni és változtatni rajta, és hogyha csak lassan tudunk haladni, mint közlekedők, akkor lehetséges, hogy át kell engedni a volánt másnak, mondom én.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, a 103.9-en, és Dékán Pisti is már alig várja, hogy ő üljön a mikrofon mögé. Éppen ezért én búcsúzom, de ezt most egy közleménnyel teszem, hiszen hihetetlenül meleg van, ahol van klíma, ott azt működtetik is. Most az történt, hogy a Nyíregyházi Központi Könyvtárban elromlott a klímaberendezés, megrendelték az alkatrészt, ugye az még nem érkezett meg, ráadásul ugye ezt még be is kell szerelni, tehát a következő napok hihetetlenül meleget hoznak a könyvtárban is. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy augusztus 4-től, tehát mától 9-ig a központi épület zárva marad. Az orosi fiókkönyvtár kivételével a többi fiókkönyvtár viszont nyitva van, és fogadják az olvasókat. Nos, úgy volt, hogy ma délután nyílik meg a 90 éve született Radkó József Segítsd a király című kiállítás Csutkai Csaba fotóművész fényképeivel. Ugye Radkó József drámájának bemutatóján készültek ezek a képek, és ezt mutatták volna be, viszont a hőség és a klímaberendezés meghibásodása miatt ez a ma délután 16 óra 30 percre meghirdetett program elmarad, illetve holnap is lett volna még egy program a képregénytárban, a ringató foglalkozás, ugye a kicsiknek délután 4-től, de a hőségre való tekintettel és a klímaberendezés mivel megadta magát, ezért ez a foglalkozás is elmarad. Biztos vagyok benne, hogy a kiállítást, a Segítsd a király című kiállítást meg fogják majd nyitni valamikor. Bízunk benne, hogy minél hamarabb elhárulnak itt a klímatechnológiai problémák. Én kellemes, szép délutánt kívánok, holnap is jövök itt a 103.9-en a Best FM-en. Én Szendi Hajni vagyok, találkozzunk tehát holnap 10 órakor újra a 103.9-en. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Átmeneti intézkedések a kormányablakoknál. Módosul a szökőkutak működési rendje. Ki kell vágni egy Kossuth téri fát. Kis Dániel vagyok. A tartós hőség miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti intézkedéseket vezet be az ügyfelek és munkatársak egészségének védelme érdekében. Tájékoztatásuk szerint 11 órától azok az ügyfélszolgálatok, amelyek nem rendelkeznek légkondicionált ügyféltérrel, zárva tartanak ideiglenesen. A légkondicionált kormányablakok továbbra is nyitva tartanak és változatlanul fogadják az ügyfeleket, tudatta a kormányhivatal. Kiemelik, hogy az érintett ügyfelekkel felveszik a kapcsolatot és új időpontot biztosítanak. Hozzátették, az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején is biztonságos körülmények között történhessen az ügyintézés, így megértést és türelmet kérnek. Átmenetileg módosul a szökőkutak működési rendje Sóstón, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. A kialakult energiahelyzet miatt a Nyírvévé Nonprofit Kft. Előre nem látható ideig módosította a Sóstó gyógyfürdőn található szökőkutak üzemeltetését. A zenélő szökőkút az eddigi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Ebben az időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek, a zené aláfestés és a díszkivilágítás szünetel. A tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén 12 és 18 óra között működik majd, kizárólag a vízfúvókák üzemeltetésével, díszkivilágítás nélkül. A módosított működési rend az energiafelhasználás csökkentését szolgálja, és előre nem látható ideig marad érvényben. Műszeres vizsgálat is igazolta egy turkesztáni szél kivágásának szükségességét a Kossuth téren, írja a nyíregyháza.hu. A mérési eredmények alapján a fagyökérzete statikailag jelentősen meggyengült, a kidőlés kockázata pedig extrém magas.

0: között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Kedve délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok, és 4x60 percnyi figyelmét kérem, melyben informálódunk, jó dalokat hallgatunk, vagy játszunk is a következő órába. Azonnal nézzük a friss előrejelzéseket, hogy milyen idő várható, ti ájjal indulunk. Hívjon lá!

Vandum Project és a King of My Castle hozta a lendületet, és a Dvantid jön mindjárt. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 38 fok a hőmérőn, és bőven kúszhatunk még feljebb is. 40-41 fok is lehet a következő 1-2 órában. A szél egy kicsit segít, mert jelenleg még déli-délnyugati, azonban a következő órákban fordul iránya, és észak-észak-kelet felől jönnek majd a hidegebb áramlatok. Ez hozhat egy kis felfrissülést, zavartalan napsütésre, magas UV adatokra és forró percekre készüljön odakint, sehová ne induljon egy palackvíz kísérete nélkül. Továbbra is a csalánfélék magas szintjére számoljon, itt a pollen terhelésünket nézve. Nem szeretem idő odakint, inkább zárkózzon be, és hallgassuk a Best FM-en a legjobbakat. The Wanted jön, aztán majd az Embertelen dal, a 2022-es verzió, Seal pedig mindjárt.

Ez itt a Chillin dal, Mojo hozta, aztán a Sors, majd Tóth Gabi szerzeménye. Hallgatjuk mindjárt. Rendkívüli hőség miatt ideiglenesen bezár a Móri Zsigmond könyvtár központi épülete. Épp a napokban lennének egy kis szüneten, egy kis nyári szüneten, mely egy kicsit könnyített nyitvatartással járt volna, azonban a forróságra reagálva egy kis szabadság lett ennek a végeredménye, és bezárt a kapuit a könyvtár, ezzel számoljon, cikk a nyíregyháza.hu-n. Vizet osztanak a hőségben átmenetileg a Sóstón, a szökőkút működési rendje is módosult, erről már beszéltünk tegnap, az önkormányzat ezúttal 1500 palasznyi ásványvizet oszt szét a napokban, illetve ugye ne felejtse el, hogy a pályaudvarokon, akár a vasúti, akár a buszpályaudvarokon osztják a vizet a MÁV csoport dolgozói, mindenki tudja magát igazolni, nyugodtan elkérheti az igazolványát. Úgyhogy ezzel segít, az önkormányzat segít a MÁV csoport, hogy a forróságot kibírjuk. Ezek tehát a legfrissebb intézkedések. Tóth Gabi énekelje, jön a Sors, Jackóval, a Remember the Time, csupa nagy sláger, kitartást a melegben. Jár.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy jó kis dúdolós nyári dal Filótól, Jó, ha itt vagy, címmel hallgathattuk, indíthattam, és folytatjuk a lazulás perceit a Melóban Everlasttel. Előtte nézzük a napfogyatkozás infóját, tudja, hogy újra részleges napfogyatkozás lesz, mely itt Magyarországon is jól megfigyelhető. Javarészt egyébként a nyugati ország rész ilyen szempontból a szerencsés, mi talán nem vagyunk jó pozícióban, de mindenképpen érdemes figyelni a cikkre, mert akár a Best FM oldalán is megtalál. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarország augusztus 12-én, méghozzá Budapestről tekintve 19 óra 22 perctől. Hát nyilvánvalóan itt a keleti ország részben nálunk egy kicsit talán később lesz ez a jelenség, de mindenképpen nagyjából ezt az időpontot érdemes szem előtt tartani. Nagyon fontos, hogy a napfogyatkozást nem szabad napszemüveggel nézni, speciális szemüveggel lehet ezt csak tekinteni, és az is hozzá tartozik, hogy nagyon-nagyon régen, durván 20 éve volt utoljára ilyen, melyet megfigyelhettünk, úgyhogy én azért szánnék rá lehetőséget, esélyt és persze időt is. Legfontosabb a biztonság, az infokat megtalálja a Best FM oldalán, és már is folytatjuk, Everlast jön!

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt első óránk, a folytatás pedig a Pizza Mafia játékához kapcsolódó 3 órai blokkunk, mely egészen 4 óráig várja hozzászólásait, mint ahogy lenni szokott. Facebook oldalunkon hirdetjük a Pizza Mafia játékát, ott kell hozzászólni, aztán mindenki, aki ezt megteszi, bedobom nevét virtuális kalapunkban, és nyerjen ma a szerencsés.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius, élmény és parkfürdő, Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. 3 nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze, olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után pedig elindult a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, mely egészen 4 óráig számít figyelmére.

A Gossip énekelt, aztán a United-del folytatjuk, ez lesz a hárman párban. Facebook oldalunkon pedig érdemes keresgetni, kutatgatni, hiszen ide kikerült a kérdést, mellyel tud kapcsolódni órai játékunkhoz, a Pizza Mafia játékához, mely egészen 4 óráig pörög. Itt a Best FM-en akkor majd keverem, kavarom a hozzászólásokat, illetve a neveket, mert bedobtam virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd is egy valaki, hazaviheti a szuper pizza menüt, Augustoval és a bolognese pizzával, palacból vagy pohárból, hogy esik jól a frissítő, üdítő vagy ásványvíz, akárhogy is, így várom üzeneteit, várom válaszait ebben az órában is. Közben itt a dalok, egészen pontosan a United, aztán majd Tupac-kel a Changes a 2000-es évek elejéből, melyet majd Rácz Gergő követ, jön a valami.

Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.

Rácz Gergő dalát valami címmel hallgathattuk a melós percek mellé. Nagyon meleg van, fokozott folyadék igényünkre, nagyon figyeljünk oda. Ilyenkor legalább a dupláját, minimum 3-4 litert kéne innunk egy nap, lehetőség szerint vizet. Egyrészt ez oltja legjobban a szomját, másrésztről semmilyen olyan anyag nincs benne, mely vízhajtó hatású, vagy mely extra cukorral terhelni szervezetét. Úgyhogy ajánlom a vizet, és ha már itt járunk, akkor pohárból vagy palackból esik jól. A kérdés így található Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ehhez kell hozzászólni, és akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, mely itt pörög a Best FM-en egészen 4 óráig bezárólag, és a sorsolás útján majd megtudjuk, hogy ma ki a szerencsés, ki viheti haza a szuper pizza menüt. Ildikó volt a leggyorsabb, azt írja, pohárból jobban esik. Diana pedig így is, úgy is szívesen fogyasztja, akár palackból, akár pohárból az üdítőt vagy ásványvizet, mindkettő, írja Jolán, de nem úgy, mint a csávó a képen, ugye érkezett a felhívás mellé egy kis humorbomba, hogy hova is folyik a képen az ásványvíz a fickó orrába vagy szájába. Hát nyilván ezek az AI generált képek, azok általában ilyenek. Ildikó is válaszolt a kérdésre, azt írja, hogy mikor, hogy esik jól. Hát nagyjából így vagyok én is, bár én elmondom őszintén, hogy sokkal inkább szeretek palackból inni. Nem dobozból, tehát a dobozos üdítőket annyira nem, akkor már inkább kiöntöm pohárba, hanem palackból, műanyag palackból, valahogy abból esik a legjobban, meg a kis üveges üdítők is bejönnek, hogy miért, nem tudom, pedig pohárból egyszerű vinni, ugye? Na, így várom üzeneteit ebben az órában, és közben jönnek a dalok, egészen pontosan a Senorita, Justin Timberlake-kel, a Fehér Rózsa Curtis-szel, és majd a Sound Lovers-szel irány a diszkó, ez a Runaway.

0: Good morning.
1: Velünk repül a munkaidő. Repül a munkaidő.
2: Ez a Best FM.
1: A Best FM.
3: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Milyen jó ez a dal, ugye, Runaway? A diszkó hangulatot idézte nekünk itt a Melós Percek mellé. Pizzamafias játékunk pedig pörög ma is, a Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán találja a kérdést, melyre ott kell válaszolni. Palacból vagy pohárból esik jobban az üdítő, legyen ez bármi is. Itt tettem fel a kérdést, így várom hozzászólásait. Egyébként ne feledje, hogyha úton van, akkor a MÁV csoport a hőségben is segít, a pályaudvarokon, legyen ez vasúti vagy autóbusz. Vizet osztanak egészen 17 óráig bezárólag, és a sóstói régióban, ott a sóstói tó környékén is hasonló a helyzet. Itt az önkormányzat oszt vizet palacból, úgyhogy itt így kell meginni. Na de hát szerintem semmit nem veszít a játékunk értékéből az, hogy itt palacba kapjuk a vizet. A kérdés tehát Facebook oldalunkon, a válaszok pedig pörögnek, mindenki szeretne pizzát, sok vizet iszom, ezért egy kedves barátnőmtől ajándékba kaptam egy 2,7 literes sportpalackot. A munkahelyemen mindenki megcsodálta már, én Demizsonnak hívom. Hát Ágnes akkor Demizsonból issza a vizet. Szabocs pedig azt írja, mindegy, csak jó hideg legyen. Zoltán pedig mindegy, lyuk legyen rajta. Meglepő megközelítés. És itt a másik, ezt már Gábor fogalmazta meg. Kannából kell inni a jó hideget, az a legjobb. Szóval jönnek érdekes üzenetek is, várom még az ön hozzászólását is. Fél időben járunk és pörögnek a dalok. Kálai Szandasz András My Baby-je után majd Jamiroquai és Little L a melóhoz.

visszálkodhattunk, és a French Affair szexét hallgatjuk a folytatásban. Ha zuhanyzunk, akkor próbáljunk figyelni a víz mennyiségre, mert nagyon spórolnunk kell, és természetesen ilyenkor a halasztható dolgokat próbáljuk melőzni, automosás, locsolás, minden, ami halasztható. Tehát az ivás az nem, hiszen a megnövekedett folyadék igényünkre fokozottan figyelnünk kell, ebben a forróságban majdnem 40 fok, 39 fok, így pedig a napi folyadék bevitelünket durván duplázni kell, ekkor leszünk igazából origónkon, legalábbis a szakértők szerint ennyit kell inni. Ha már iszunk, akkor pohárból vagy palackból. Így tettem fel a kérdést, így várom válaszát nagyjából 20 percig még, és akkor majd, ha válaszolt, akkor bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok, majd így nyerhető meg a szuper pizza menü ma is. Augustóval és a bolognese pizzákkal, melyek már egyébként holnap átvehetőek a pizza mafiás rácoktól. Előre is jó étvágyat kívánok a nyertesnek, és már is nézem, hogy kik játszanak velünk. Szép száma jönnek üzenetek. Otthon, pohárból, természetesen útközben palacból, mindig van nálam innivaló, Rita üzenete. Zsófi otthon pohárból iszik, de ha útra kell, akkor van egy ilyen kulacsa vagy palackia, amelyet magával visz, hidegen tartja ezt a vizet, ezt fogyasztja, ez olyan termoszszerű lehet szerintem. Ágot, aki merítően válaszolt, jobban szeretek pohárból inni, útközben palackból szoktam, a műanyag poharakat viszont nem szeretem. Igen, a műanyag, a mikroműanyagok helyzete azért nem egyszerű, palackokból iszunk, akkor ez könnyen bekerülhet a szervezetébe, hogy Dr. Mórik Gyula mondja, hát ezért jók ezek a fém palackok, vagy van már ilyen üveg, melyet újra elővettünk és leporoltunk, mint hogyha nem ismertük volna 30 évvel ezelőtt. Hát várom üzeneteit a folytatásban, és közben pedig jönnek a dalok egészen pontosan a French Affair szexie, aztán majd a balatoni lány Valmarral és Szikora Robival. Yeah.

Egy kis csikidám a forróságban, milyen jó volt ez a dalocska is, ugye a balatoni lány után, majd a Miami, méghozzá Will Smith-től irány, tehát egy újabb forró hely, egy kicsit hűsölni pedig, hát egyelőre nem nagyon tudunk, továbbra is nagyon meleg van, a játékunk ennek megfelelően a folyadék pótlásunkról, a folyadék fogyasztásáról szól itt a mai napban, melyet azzal le is zárunk, hiszen 4 órakor megtudjuk a kinyert, kiviheti haza a szuper pizza menüt, a Pizza Mafia ajándékát, Benne Gusztóval és a bolognese pizzával. Kérdésem nagyon egyszerű, palackból vagy pohárból esik jól, milyen típusú, kiveszi a palackot a hűtőből, beleönti a pohárba és úgy issza meg, vagy ha már ott van a palacka kezében, akkor inkább így fogyasztja? Hát így várok üzeneteket még. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel le is pörgött a mai játékunk. Előttem már a nyertes, és gyorsan foglaljuk össze a mai kérdést. Játékunkat mert Facebook oldalunkon követhetett, illetve olvashat vissza, vagy szólhat még hozzá. Best FM Nyíregyháza italája a Pizza Mafia játékához kapcsolódó kérdést. Pohárból vagy palackból esik jól az üdítő, ebben a forróságban legyen ez víz, vagy tényleg bármi, amit szívesen fogyaszt, bár ahogy említettem, ilyenkor azért mégiscsak a vizet kellene priorizálnunk. Milyen típusú, milyen beállítottságú kiveszi a hűtött palackos vizet a hűtőből és átönti pohárba, vagy már úgy a palackból iszik, ha már a kezénél van? Így vártam üzeneteket, nézzük, ki nyert? A sorsolást követően ez az üzenet lett a mai nyertesünk. Mind a kettőt rendszeresen használom. Bettina, a küldője. Gratulálok, jó étvágyat kívánok! Öné a szuper pizza menü, ne feledje átvenni holnaptól, és nagyjából 2 hete van rá. Köszönöm mindenki hozzászólását, és holnap újra játszunk, ne feledje. Most pedig jönnek a közlekedési infók 4-kor, Dani hírei után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba. A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius, élmény és parkfürdő, Nyíregyháza, a hőség legjobb ellenszere.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
4: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Aquathlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquathlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubilami programsorozat része. Az augusztus 29-ai programon korosztálytól és felkészültségi szintől függetlenül bárki jelentkezhet, mondta a rádiónak Fornyák Enikő, sportreferens.
7: Bütyök ott tanult meg úszni abban a tóban, ezért 100 évvel később erre szeretnénk emlékezni. Különböző távokon úszás lesz a Bújtosi tóban, illetve futni kell majd ugye a rekordtámpályán. Újonc, serdülő, junior korosztály, felnőttek számára váltóba, családi váltóban is külön kategóriaként. Tehát ha anya azt mondja, hogy ő úszik, apa fut, vagy a gyerek fut, a szülő úszik, várjuk majd akár a családokat, fiatalabbakat, idősebbeket. Ott 29-én ez egy élmény rendez. Elsősorban arról szól, hogy próbáljuk már ki, milyen lehetett 100 évvel ezelőtt is akár úszni a Bújtosi tóba. Egyeztettünk az illetékes szervekkel, a vízminősége tökéletes, így kipróbáljuk, hogy a mi kis Bújtosi tavunk, amit régi képeken lehet látni, hogy strandként is üzemelt, most sport céljából milyen is lehet.
6: Modernebb és biztonságosabb környezetben sportolhatnak a diákok. Megkezdődött a tornaterem felújítása a Zai Anna Technikum és Kollégiumban. A beruházás kiemelt mérföldkő az intézmény életében, amely a tanulók mindennapi jólétéhez és az oktatás színvonalának emeléséhez is hozzájárul, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kis

0630 303 909. Szedjük össze ma is itt a legfontosabbakat, pörögjön a Viber. Jöjjön nekünk Ina és egy jó kis forró nyári dal a melegben, ez a Hát.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is 103.9 Best FM.
2: A biztonság a legfontosabb még ebben a forróságban is. A biztonsági öv, tudom, hogy forró, tudom, hogy át van melegedve az ülés, de nagyon fontos, hogy figyeljünk a saját és gyermekeink biztonságára. Passzív biztonsági rendszerek használata kötelező, a bukós isak sem kellemes ebben a forróságban, tudom, mert én is motorral jöttem, hanem igazából ez is a kötelező kellékek része. Figyeljünk egymásra. És akkor jöjjenek az útinfók. Kerékpárút épül Nyíregyháza és Nagykáló között. Sebességkorlátozás van most már hatályban, egy 30-as táblát talál. Útszűkületet jelző tábla mellett Bethlen Gábor utcában forgalomkorlátozás, egészen pontosan óriási lyuktátonga földben, és hát egy csőtörés miatt kellett ezt megbontani. A gyalogos és a kerékpáros forgalomkorlátozása mellett halad a meló. Meló a Búza utcán is, egészen pontosan a 34 szám előtt, itt egy kisebb zöld terület lett megbontva az Árak utcán, a 13 szám előtt pedig egy 8 négyzetméteres parkoló részt kellett lezárni a munkálatok miatt, a gyalogos a gépjármű forgalmat is érinti a munkálat, itt is óvatosan. Ennyit első körben infóinkról, csak 10 perc ma is, Szakács Tiborral, Molnár Józseffel. Miért élnek kevesebb ideig a férfiak? Ez azt gondolom a férfiakat tutira érinti, sőt a nőket is. Hát nyilvánvalóan azért életünk pályát elveszíteni idő előtt egyáltalán nem jó. Szóval ide jönnek a gondolatok, a kiegészítések. 5:30

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
1: Közlekedünk, rengetegen vagyunk az utakon, mégis mindenkit hazavárnak, úgyhogy nagyon figyeljünk közlekedő társainkra, a mikromobilitási eszközök itt vannak mellettünk, a motorok, a bringák, a rollerek, és szinte minden héten van egy komolyabb baleset, nagyon-nagyon figyeljünk a kellő oldaltávolságra is. Jó, és akkor várom észrevételeit a folytatásban is. 33-33-103-9, nem sokára jön a Csak 10 perc, előtte még néhány munkálat, közműfedlapok szintbe helyezése, Kert utca, itt azért még egy jó ideig ez a helyzet, Vasvári Pál utcán, továbbra is a jelzőlámpa segíti a munkálatokat, a körforgalom építését, a stadionnál ott a régi garázs sor helyett pedig parkolókat építenek, munkálatok, tehát itt is óvatosan helyre közlekedik. Hálózatbővítés a Nagyvárad utcán, a gyalogos és a kerékpáros forgalmat érintő munkálatok. 36-oson favágási, golyozási munkák pörögnek. Még ebben a forróságban is rengeteg a tennivaló, mindenhol is mérsékelt tempóval, tehát és tegyünk egészségünkért hangerő fel, csak 10 perc, miért élnek kevesebb ideig a férfiak? Ezzel folytatjuk.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Szeretnék négy fül közt a hallgatóknak egy nagyon fontos információt mondani. Szoktak a hölgyek csajoskodni. Szoktak olyankor olyan dolgokat beszélni, ami nem tartozik a külvilágra. Ma egy olyan beszélgetésnek lehetnek a tanúi, amikor pasik fognak beszélgetni. Ez a beszélgetés tartozik a külvilágra, mert a mai nap folyamán a Csak 10 perc rovatban főszerepben a férfi dolgok lesznek. Na, arra kérem a hölgyeket, hogy most viszont ne kapcsoljanak el, mert ők is részesei lesznek ennek a dolognak, mert meg kell tanulni minket kezelni. A mai vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász, itt van velem a stúdióban. Józsi, köszöntelek, szervusz, szép napot kívánunk neked, szia!
4: Itt vagyok újra, szia!
3: Férfi dolgok, pasiskodjunk, jó? Viszont ennek egy picit komolyabb lesz a háttere, mert hogy nem férfiak írták nekünk a levelet értelemszerűen, hanem hölgyek. Az utóbbi időben nagyon sok középkorú férfitársunkat veszítettük el. A hölgyek azt mondják értelmetlenül, és egy picit a férfiaknak a nyelvére kell abba a tekintetbe beszélni, rá kell őket ébreszteni arra, hogy esetlegesen az életvitelükben mit rontanak el a mai nap folyamán, legyen mondjuk főszerepben a pasis dolgok. Nézzük meg azt, hogy mit rontunk el férfiak, és miben jobbak a hölgyek.
4: Ha most kimennénk az északi temetőbe itt Nyíregyházán, akkor a sírok között milyen nemű embereket látnánk leginkább?
3: Hát, hogyha így kérdezed, én még ezt sose figyeltem, de akkor inkább gondolom, hogy túlnyomó részt a férfiak lesznek.
4: Akik a sírok között sétálnak, a túlélők, ők nők.
3: Ja, bocsánat, akkor félreértettem a kérdést. Igen. Azok, akik ott sétálnak és rendezgetik a sírokat, azok biztos,
4: hogy Magyarországon, ha kimegyünk a temetőkbe, akkor azt látjuk, hogy idősebb, vagy középkor, vagy fiatal nők mennek virággal, kiskapával és locsolóval a kezükbe, mert a férfiak halandóbbak. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mit gondolsz arról, hogy a szomszédunkban élő osztrák férfitársaink szerinted hosszabb életűek, vagy rövidebb életűek, mint mi vagyunk?
3: Én szerintem hosszabbak a férfiaknak az élete, de csak azért, mert baromira kényeztetik magukat a sógorok. Legalábbis én ezt így látom.
4: Szerinted mennyivel élnek általában többet?
3: Hát, mit tudom én, 3-4-5 évvel?
4: 8.
3: 8 évvel?
4: Az majd egy évtized.
3: Az nagyon sok.
4: Hogyha most akkor beszélgettünk volna erről, amikor mi lassan éppen megszülettünk, a 70-es években, vagy mind a ketten a 70-es években születtünk, akkor azt kellett volna mondanunk, hogy egy 70-es években a magyar férfiak körülbelül ennyivel éltek többet, mint az osztrákok. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 év alatt gyakorlatilag ez nem hogy kiegyenlítődött, hanem teljes mértékben áttolódott a másik oldalra.
3: És hogyha a kettőnk közötti különbséget nézzük, akkor ez onnantól kezdve majdnem 20 év.
4: Így van.
3: És ez baj. Ez baj.
4: Ez baj, viszont tény.
3: Mik a fő pontok? Tehát mit rontunk el?
4: Az első, a legfontosabb talán az az, hogy egy fiú gyerek nevelésében nagyon sokszor már egész kiskorban beleneveljük azt, hogy rivalizáljon. Nyerjen meg mindent. Csak az első nyertesek nyakába akasztunk koszorút, őket állítjuk a legmagasabbra, és nagyon érdekes, hogyha az olimpiákat is nézzük, azt nem fogod tudni megmondani, hogy hány ezüst és hány bronzérem született egy-egy versenyszámban, valahogy csak az aranyakra vagyunk rá tekeredve, csak az számít, hogy ki nyert. Az első legfontosabb dolog, hogy bennünk férfiakban ott van egy állandó rivalizálás, és egyfajta dominanciára való törekvés. És miközben rivalizálok, és miközben dominálni próbálom a feleségemet, a családomat, a munkahelyi ismerőseimet, a baráti körömet és mindenben, aközben túllövök egy csomó célon. Én nem szeretem azt mondani a nőkről, hogy ők a gyengébbik, nem. Kérem, tovább élnek, mint mi. Tehát a nők ebből a szempontból és sok más szempontból is nem nevezhetőek gyengébbiknek. Ha azt mondjuk, hogy elküldtük a háborúba, mondjuk a második világháborúba elküldtük a férfiainkat, akkor a nők ott maradtak a kis házaikban egy-két gyermekkel, onnantól kezdődően az egy-két gyermeket etetni, itatni, nevelni kellett, de akkor rájuk maradt az állatok gondozása, a földi munka.
3: Tulajdonképpen a két ember munkáját végezték.
4: Pontosan, és ő neki, miután megkapta a férje halálhírét, ahhoz, hogy az életét biztonságosabban éljen, neki új párt kellett találnia, és az új párnak új gyerekeket kellett szülnie. Ha ehhez nem kell erő, akkor mihez kell?
3: Uh-huh. Hát most már tudjuk elvárjuk, akkor, hogy mi miért vagyunk gyengék, így a hölgyek miért lettek erősek.
4: Így van, pontosan. Uh-huh. Azt is szoktuk mondani, hogy egy házasságban általában két oszlopot tart egy nő, és csak egyet egy férfi.
3: Ezt mondd el nekünk miért.
4: A nő az, aki nő a férjével az ágyban, az asztalnál, és anya a gyermekekkel a konyhában és az udvaron. Ha a férfi csak annyit tesz, hogy gazdaságilag megerősíti ezt a csapatot, akkor tőle vást nem várunk. Egy nőtől várjuk, hogy lássa vendégül a vendégeket, figyeljen szociálisan az idősebb rokonokra, látogassa meg a nagymamát a kórházban, kopogtasson át a szomszédban évnapkor egy csokor virággal, emellett főzőmoson takarítson és nevelje a gyerekeket. Hát apa nincs itthon, mert dolgozik. Ja, persze, őt nem is vártuk.
3: Miután apa dolgozik állandóan, ott azért van idegfeszültség, rohanni kell minden után.
4: Erről beszélünk ma?
3: Leterheltség, stressz, stb. Minden. Gondolom, hogy ezek egy fontos hatással vannak a férfiakra.
4: Pontosan, sőt nem csak, hogy fontos hatással vannak, hanem nagyon fontosan ezek a dolgok a férfiak nagy részét fel is örli. Mondjuk azt, hogy belepusztul egy idő után. Most azt látjuk, hogy a középkorú férfiak vannak mindenféle szempontból nagyobb veszélyben azzal, hogy az életük veszélyben forog. Ő nem fog reformtáplálkozással táplálkozni, mint a nők, ő nem fog testmozgásra odafigyelni, mint a nők.
3: Hát nincs,
4: nem
3: is
4: mindenkire
3: ideje.
4: Igaz ez nyilvánvalóan.
3: Hát a sokasságra igen.
4: Igen, tehát az, hogy mondjuk milyen étel, milyen életmód, ezekben a Facebookos csoportokban is legtöbbször nőket látsz. Nekik ez fontosabb.
3: Igaz.
4: Miközben ők erősebbek, még erősítik is magukat.
3: És hogyan lehet a férfiakon segíteni? Gondolom, hogy megint akkor a hölgyeknek adjunk még plusz feladatot.
4: Azt gondolom, hogy azzal, hogyha egy férfi végig gondolja az életében azt, hogy én dolgozok 10 órát vagy 12-t, de mire jutnék mondjuk 8-al vagy 7-tel? Megint a rivalizálás, amivel kezdtem az egészet. Ha a szomszéd új autót cserélt, akkor nekünk is kell. Biztos? Igen. Ha ők az emeletes házi lakásukból kertes házba költöztek, a barátok, az unokatestvérek, még biztos, hogy nekünk is kell? Megtudom, hogy a kollégáim hova mennek nyaralni, akkor az én akárhova szóló belföldi nyaralásom már cikinek tűnik. De miért? Ezekből jönnek ugye nagy részt majd idővel azok a betegségek, amelyek majd ennek kapcsán kialakulnak. Szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri, mert nem tudok rajta túllépni, mert többet akarok. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Ez ránk férfiakra is nagyon igaz.
3: Azt mondtad, hogy dominancia vezérelt világ, világos, fent van a léc. Mégis sok férfin ezt nem látod. Tehát ez nem biztos, hogy jó, hiszen maga a feszültség az olyan, mint a gömbvillám, akkor a testen belül szépen cikázni fog jobbra-balra. De hát attól még az van?
4: ettől még van, de azt gondolom, hogy sokkal inkább látsz olyan férfiakat, akik rivalizálnak, előre akarnak menni, és túlvállalják magukat. És persze közöttünk is van olyan, aki azt gondolja, hogy majd a feleségem arrébb tolja a hintót, tehát hogy akkor én addig itt várok szépen csendben. A legtöbb férfi ezért nem így gondolkodik, mert rosszul szocializáljuk a kisgyermekeinket. Mert azt mondjuk, hogy egy fiú mit tehet, és egy fiú mit nem tehet. Már elkezdjük egész kiskorban. Miért nem te lettél az első? Harmadik lettem a versenyben, az jó. Anyuka mit kérdez, ki lett az első? Én négyese értem a dolgozatomat. Kinek lett ötös? A többieknek hanyas lett? Hány ötös lett? És innentől kezdve a gyermek azt érzi, hogy egyébként ő tanult, mert egy közepes szintű gyerek, most írt egy négyes dolgozatot, és erről mi derül ki? Hogy ez tulajdonképpen kevés.
3: Így van. Magához képest jól teljesített, de amúgy a többi...
4: De anyukához képest rosszul. Így van, és nagyon sok fiatal férfi elmondja, hogy az élete azért nem alakul soha sehová, mert úgy érzi, hogy mindig kevés az, amit csinál. Vagy ahova eljut, vagy amit megszerez, vagy aminek a része lesz. Mert soha nem lehet, ez a tökéletesség, ez nagyon sok mindenkit megbolondít, és mindenki a tökéletességre vágyik. Én pedig azt szoktam tanítani mindenkinek, hogy az elég jó, pont elég.
3: És milyen igazad van ebbe? Az elég jó, az pont elég.
4: Nem tökéletes, csak elég jó.
3: Aha.
4: Elége nekem az elég jó.
3: Mit tehet a férfi, hogyha felismeri, hogy különben ebből a szempontból gázban van, amellett, hogy hirtelen elenged mindent, tulajdonképpen mi történik? Azt fogja neki mondani a család, hogy hát elmehettünk volna most éppen, mit tudom én, Olaszországban nyaralni, de nekünk tök jó lesz itt a hegyekben, Magyarországon, és akkor kész.
4: Ennyi. Amit a GPS szokott nekünk mondani.
3: Újra tervezés.
4: Pontosan. Így van. Újra tervezés, igen.
3: Tervezzenek újra, mert a hölgyek mellett azért a férfiak is nagyon fontosak. Hál' Istennek ebbe a társadalomba, úgyhogy segítsenek nekünk a hölgyek, hogy ők meg legyenek toleránsabbak minapi témánkkal kapcsolatban.
4: Ha engedik nekünk azt érezni, hogy nem vagyunk tökéletesek, de elég jók vagyunk, az nekünk pont elég.
3: Zárszónak ennyi. Józsi, köszönöm szépen, legközelebb megint találkozunk.
4: Fogom várni nagyon, sziasztok!
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Nézzük az üzeneteket, melyre azért érdemes készülni, és melyet hallgatóink osztottak meg velünk Kálmán házán a Trafiboxra. Nagyon érdemes figyelni, ugyanis aktív. 4-es számú főút M3-as felhajtójánál Bugyka térségében rendőrök. Még a Téglási 60-asnál érdemes figyelni hallgatónk szerint. Várom kiegészítéseit 33-33-103-9, ne feledjük a Trafiboxokat, jó pár van, és bármikor bármelyiket bekapcsolhatják és mérheti a sebességünket. Egyébként azt mondják, hogy a puszta jelenlétük is nagyon segíti a közbiztonságot, legalábbis a gyorshajtások visszaszorítását. Ennyit az üzenetek felül. Naughty Boy, ő pedig már folytatja La La La után, majd Margaret Island, és utána nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyaggal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásban, Dani tájékoztat minket, ez a Best FM, és jó hírek az üzemanyag piacról. A holnapi napon sem változnak az üzemanyagárak, a benzin 600-ért, a gázolaj 662 forintért tankolható literenként. A Brent olaj elég jól muzsikál, legalábbis óriásit esett, ami nekünk jó, 83 dollár vételára. Reggel 8-kor még 90 dollár volt, úgyhogy ez egy óriási esés. A forint is javít, 313 forint az értéke az USA dollárral szemben. Van egy kis javulás, tehát a forint is erősödik. Jó hírek tehát innen, aztán majd meglátjuk, merre mozdulnak az árak. Ha történik valami, akkor itt a Besten majd hozom, tájékozódunk. Dani a friss híreket hozza, és 5-kor pedig a forróság, és néhány intézkedés, hogy mi változik. Hozom infóként 5-kor.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil
4: számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
7: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Átmeneti intézkedések a kormányablakoknál. Módosul a szökőkutak működési rendje. Ki kell vágni egy Kossuth téri fát. Kis Dániel vagyok. A tartós hőség miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti intézkedéseket vezet be az ügyfelek és munkatársak egészségének védelme érdekében. Tájékoztatásuk szerint 11 órától azok az ügyfélszolgálatok, amelyek nem rendelkeznek légkondicionált ügyféltérrel, zárva tartanak ideiglenesen. A légkondicionált kormányablakok továbbra is nyitva tartanak, és változatlanul fogadják az ügyfeleket, tudatta a kormányhivatal. Kiemelik, hogy az érintett ügyfelekkel felveszik a kapcsolatot, és új időpontot biztosítanak. Hozzátették, az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején is biztonságos körülmények között történhessen az ügyintézés, így megértést és türelmet kérnek. Átmenetileg módosul a szökőkutak működési rendje Sóstón, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. A kialakult energiahelyzet miatt a NyírVV Nonprofit Kft. Előre nem látható ideig módosította a Sóstó gyógyfürdőn található szökőkutak üzemeltetését. A zenélő szökőkút az eddigi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Ebben az időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek. A zené, aláfestés és a díszkivilágítás szünetel. A tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén 12 és 18 óra között működik majd, kizárólag a vízfúvókák üzemeltetésével, díszkivilágítás nélkül. A módosított működési rend az energiafelhasználás csökkentését szolgálja, és előre nem látható ideig marad érvényben. Műszeres vizsgálat is igazolta egy turkesztáni szél kivágásának szükségességét a Kossuth téren, írja a nyíregyháza.hu. A mérési eredmények alapján a fagyökérzete statikailag jelentősen meggyengült, a kidőlés kockázata pedig extrém magas, így ki kell vágni, a közlekedők biztonsága érdekében. Ez azonban csak később történik meg. A fán ugyanis jelenleg madarak fészkelnek, ezért a költési időszak alatt csak koronakönnyítő metszés történt, amely átmenetileg mérsékli a kidőlés kockázatát. A fa kivágására a fiókák kirepülését követően kerül sor, amennyiben addig olyan szélsőséges időjárási helyzet alakul ki, amely közvetlen élet vagy vagyonbiztonsági veszélyt jelent. A beavatkozást a lakosság biztonsága érdekében korábban is el kell végezni. marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40

0: a 103.9.
1: 5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és már is indulunk Eve dalával, a Gangsta Love, után pedig nézzük a fontos intézkedéseket. Ugye itt vagyunk a hőségriadóban, spórolnunk kell az ivóvízzel, spórolnunk kell az energiával, ide jönnek az intézkedések mindjárt.

Annyira jó ez a dal, az Oasis már nincs, mint banda már nem létezik, azonban továbbra is hallgatjuk slágereiket. A Wonderwall itt a legnagyobbak között, T, Danny meg Well Hello közösében, a Disco Club pedig mindjárt. Aztán hát nézzük a fontos intézkedéseket, meghosszabbították a hőségriadót, augusztus 7-e péntek 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el, vagy hosszabbítottak meg az ország egész területére, írja ezt egyébként a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Helyenként tartósan akár 40 fokot is megközelítő hőség miatt nagyon komoly terheléshez, még az egészséges szervezetre is nagyon figyeljünk, embertársainkra, főként azokra, akik egyedül élnek, az idősekre, a gyermekekre. A folyadék pótlása, az ásványi sók pótlása rendkívül fontos, a tartós melegben a szervezet nagyon könnyen kimerül. Erre is figyeljünk. Nyír VV Nonprofit Kft. A rendkívüli hőségre való tekintettel, valamint az energiafogyasztás csökkentése érdekében a Nyír VV Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatai irodái nyitvatartása és munkavégzése augusztus 3-a és 8-a között módosul. A parkolási ügyfélszolgálat, ez a Hősök tere, ugye hétfőtől péntekig 8 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket, egyéb ügyfélszolgálatai hétfőtől szerdáig 8-tól 14-ig, csütörtökön és pénteken 8-tól délig vannak nyitva, tájékozódjon a Best FM oldalán. És ugye, a kormányablakokról tegnap már beszéltünk, augusztus 3 és 8 között 11 órától már nincs ügyfélfogadás, minden is fent van a Best FM oldalán, tájékozódjon és hallgassuk közben T. Dannyt Well Hello-val, a Disco Club után a Can't Hold Us Down, Christina Aguilera-val, Lil Kim-mel, Pink-el, Maya-val, és akkor majd a nem elég, jön egy kis fesztiválozás is mindjárt.

DJ Tonkával lendületesen a diszkókban, ez a Don't Be Afraid, itt a legnagyobbak között a négy ütem, pedig, na, hogy szoktam volt mondani, a körforgásos folyamatok egyike, melyet leporolhatunk, szív, sűrít, gyújt, kipufog, de vagy Szabi elmondja, előtte pedig beszélgessünk a Kossuth téren várakozó feladatokra. Azért mondom, hogy várakozó, mert egyelőre a munkálatokat nem fejezték be, átmenetileg sikerült megoldani a problémát. A Kossuth téren az okmányiroda előtti szél állapota a közelmúltban részletes műszeres vizsgálaton esett át, így olvasható a cikk a nyíregyháza.hu-n. Hogy ez mit jelent, mármint műszeres vizsgálat gyanánt, ezt nem tudom, de az kiderült, hogy a fát nagy valószínűséggel, sőt biztosan ki kell majd vágni, mert baleset veszélyes, kidőlhet bármelyik pillanatban. Ezt mérték felül. A munkátokra azonban mégse került sor, mert költenek rajta a madarak, az állatvilág védelme továbbra is nagyon fontos, így egyelőre korona könnyítés, ahogy ők fogalmaznak. Ez történt meg, hogy biztosítsák a fa stabilitását, aztán persze nyilvánvalóan majd az őszi időszakban a kivágás is megtörténik. Ez a fa már egyébként rég ott van, és nagyon megszoktuk már, a szemünknek nagyon hiányozni fog. Hát remélem, hogy azért valami szép fát ide ültetnek a helyébe, mely azért majd árnyékot ad, melyre majd újra felpillanthatunk, és melyre majd fészkelhetnek a madara kiegészítések. A nyíregyháza.hu-n olvashatók, Szabbi és Szabi pedig énekel Unexpected Tom Novitól, Koszi Anka pedig a Hol voltál dalát hozza. Ez az a dal, amit egyébként a feleségemmel nagyon szeretünk. Megvan több felületen és több hordozón is ez a dal nekünk. Mindjárt hallgatjuk.

0: szokás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Voltál Koszi Jankától, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és majd a No Doubt-tal, és Gwen Stefani-val folytatjuk, Verek Tomi előtt egyébként a hozzám tartozol is. Mindjárt pörög itt a legnagyobbak között, friss időjárás, adatok fókuszban a szerda, repülnek itt a napok, mindjárt a hét közepén járunk, 40 fok, 41 fok, ez a legmelegebb, amit mérhetünk majd holnap, egyébként 39 és 41 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. A reggel is tart 19 fokkal, 6 órakor vár minket keleties széllel, aztán majd fordul délies irányúvá nagyjából délig, déltől pedig észak-észak-keleti lesz, akkor jönnek majd egy kicsit hűvösebb, frissítőbb fuvallatok, áramlatok. Na hát, nagyon meleg lesz holnap is, készülünk rá. Egyes szakértők szerint a holnapi nap lesz a legkritikusabb, hát majd látjuk, egyébként a csütörtököt se látom jobbnak, mert a csütörtökben is 40-41 fok lehet, és akkor már a hajnali hőmérséklet is magasabbra kúszik, mert akkor 23 lehet majd a minimum, úgyhogy sokkal kevésbé fognak kihűlni a falak, szerintem a csütörtök az keményebb lesz. Pénteken záporokat, zivatarokat várunk, akkor lehet néhány fok visszaesés hideg fronttal, és akkor már csak 33 fokos csúccsal, csak hát idézőjelben. Ez tehát a következő néhány nap előrejelzése. 5-e holnap Krisztina ünnepel, Neil Armstrong óriási tettekor lépett először a Hold felszínére, azóta is szerintem az egyik legnagyobb emberi dolog, hogy ide elértünk, itt lehettünk, és egy kicsit beírhattuk a nevünket a Hold porába. Mindezt át holnap, de most vissza a jelenbe, énekel a No Doubt, aztán itt van Verép Tomi, átíratta a Dr. Véressel, ez a hozzám tartozol.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A keddet is lezártuk, legalábbis a délután perceit, nekem már a lejárt a mandátumom irányhoz ebben a melegben. Hát, viszek magammal egy palack vizet. Flakonból fogok inni, mint ahogy teszik ezt hallgatóink, és holnap pedig újra érkezem. Hát akkor is valószínűleg egy palack vízzel a hónom alatt, bár akkor lehet, hogy nagyon hidegnek fogom érezni. Akárhogy is holnap találkozunk a délutánban, a Night Shift pedig most is számít figyelmére. Ez a folytatás, jó pihenést kívánok mindenkinek, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
4: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kismárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza, kedvenc rá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Aquathlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquathlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubilami programsorozat része. Az augusztus 29-ai programon korosztálytól és felkészültségi szintől függetlenül bárki jelentkezhet, mondta a rádiónak Pornyák Enikő sportreferens.
3: Bütyök ott tanult meg úszni, abban a tóban, ezért 100 évvel később erre szeretnénk emlékezni. Különböző távokon úszás lesz a Bújtosi tóban, illetve futni kell majd ugye a rekordtámpályán. Újonc, serdülő, junior korosztály, felnőttek számára váltóba, családi váltóban is külön kategóriaként. Tehát ha anya azt mondja, hogy ő úszik, apa fut, vagy a gyerek fut, a szülő úszik, várjuk majd akár a családokat, fiatalabbakat, idősebbeket. Ott 29-én ez egy élmény rendezés. Elsősorban arról szól, hogy próbáljuk már ki, milyen lehetett 100 évvel ezelőtt is akár úszni a Bújtosi tóba. Egyeztettünk az illetékes szervekkel, a vízminősége tökéletes, így kipróbáljuk, hogy a mi kis Bújtosi tavunk, amit régi képeken lehet látni, hogy strandként is üzemelt, most sport céljából milyen is lehet.
2: Modernebb és biztonságosabb környezetben sportolhatnak a diákok. Megkezdődött a tornaterem felújítása a Zai Anna Technikum és Kollégiumban. A beruházás kiemelt mérföldkő az intézmény életében, amely a tanulók mindennapi jólétéhez és az oktatás színvonalának emeléséhez is hozzájárul, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyonelleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált, végül rajtaütés során Sziget-Szent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Átmeneti intézkedések a kormányablakoknál. Módosul a szökőkutak működési rendje. Ki kell vágni egy Kossuth téri fát. Kis Dániel vagyok. A tartós hőség miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti intézkedéseket vezet be az ügyfelek és munkatársak egészségének védelme érdekében. Tájékoztatásuk szerint 11 órától azok az ügyfélszolgálatok, amelyek nem rendelkeznek légkondicionált ügyféltérrel, zárva tartanak ideiglenesen. A légkondicionált kormányablakok továbbra is nyitva tartanak, és változatlanul fogadják az ügyfeleket, tudatta a kormányhivatal. Kiemelik, hogy az érintett ügyfelekkel felveszik a kapcsolatot, és új időpontot biztosítanak. Hozzátették, az intézkedések célja, hogy a rendkívüli hőség idején is biztonságos körülmények között történhessen az ügyintézés, így megértést és türelmet kérnek. Átmenetileg módosul a szökőkutak működési rendje Sóstón, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. A kialakult energiahelyzet miatt a Nyírvévé Nonprofit Kft. Előre nem látható ideig módosította a Sóstó gyógyfürdőn található szökőkutak üzemeltetését. A zenélő szökőkút az eddigi 11 és 23 óra közötti működés helyett naponta 12 és 18 óra között üzemel. Ebben az időszakban kizárólag a vízfúvókák működnek. A zené, aláfestés és a díszkivilágítás szünetel. A tófürdő bejárata előtt található hosszanti szökőkút szintén 12 és 18 óra között működik majd, kizárólag a vízfúvókák üzemeltetésével, díszkivilágítás nélkül. A módosított működési rend az energiafelhasználás csökkentését szolgálja, és előre nem látható ideig marad érvényben. Műszeres vizsgálat is igazolta egy turkesztáni szél kivágásának szükségességét a Kossuth téren, írja a nyíregyháza.hu. A mérési eredmények alapján a fagyökérzete statikailag jelentősen meggyengült, a kidőlés kockázata pedig extrém magas, így ki kell vágni, a közlekedők biztonsága érdekében. Ez azonban csak később történik meg. A fán ugyanis jelenleg madarak fészkelnek, ezért a költési időszak alatt csak koronakönnyítő metszés történt, amely átmenetileg mérsékli a kidőlés kockázatát. A fa kivágására a fiókák kirepülését követően kerül sor, amennyiben addig olyan szélsőséges időjárási helyzet alakul ki, amely közvetlen élet vagy vagyonbiztonsági veszélyt jelent. A beavatkozást a lakosság biztonsága érdekében korábban is el kell végezni. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Best FM.
1: A Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórum a közlekedésről. Tartanak a nyári ellenőrzések. Papíron az élettörténetek. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot szerveztek Nyíregyházán. Egy modernebb, rugalmasabb, igényvezérelt közösségi közlekedés megtervezése állt fókuszban. Az eseményt egy mintaprojekt részeként tartották, amelynek legfőbb újdonsága a közös tervezési módszertan, olvasható a város beszámolójában. Eszerint a leendő menetrendet, a megállóhelyeket, a bokortanyákon élők mindennapi tapasztalataira és valós igényeire alakítva építik. A résztvevők közvetlenül megoszthatták utazási szokásaikat, problémáikat és javaslataikat a tervezőkkel, és a projekt részleteit is megismerhették. Tart a nyári szociális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakasz eredményei alapján a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelel az előírásoknak. Ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A NIVIK közölte, több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból. A hatóság számos esetben bírságolt is. Szabolcs-Szatmár-Berekben is akadtak problémák. Három nyári tábor ellenőrzését végezte el a hatóság a megyében. Az egyik bentlakásos gyermektáborban higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat is feltártak. Ezen jogsértések tekintetében a hatóság eljárást indított a tábor üzemeltetőjével szemben. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése a továbbiakban országos szinten is folytatódik. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem, Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Az önkormányzat és az idősügyi tanács kezdeményezése 2015-ben indult. Azóta írhatják meg a szépkorúak a régi emlékeiket, történeteiket. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Ezek eddig 4 kötetben jelentek meg. A mostani antológia 42 történetet mutat be. Egy arany és 3 bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diák Olimpián. Szabolcs-Szatmár-Beregi fiatalt is találunk a díjazottak között. Jenei Kristóf, a Kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium 9. osztályos tanulója is bronzéremmel tért haza a megméretetésről. A verseny a kontinens legikéretesebb fiatal programozóit hozza össze. Olvasható az ELTE informatikai kar közleményében. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM.
2: Lejátsszuk a legújabb,
1: a legismertebb,
2: a legszerethetőbb zenéket.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Zavaros az este,

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Aquathlon élménybajnokságot rendeznek. Megújul a Zai tornaterme. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Aquathlon élménybajnokságot rendeznek a Bújtosi Városligetben. A sportesemény a Nyíregyházi Olimpikon Kovács Bütyök József születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett jubilomi programsorozat része. Az augusztus 29-ai programon korosztálytól és felkészültségi szintől függetlenül bárki jelentkezhet, mondta a rádiónak Pornyák Enikő sportreferens.
3: Bütyök ott tanult meg úszni abban a tóban, ezért 100 évvel később erre szeretnénk emlékezni. Különböző távokon úszás lesz a Bújtosi tóban, illetve futni kell majd ugye a rekordtámpályán. Újonc, serdülő, junior korosztály, felnőttek számára váltóba, családi váltóban is külön kategóriaként. Tehát ha anya azt mondja, hogy ő úszik, apa fut, vagy a gyerek fut, a szülő úszik, várjuk majd akár a családokat, fiatalabbakat, idősebbeket. Ott 29-én ez egy élmény rendez. Elsősorban arról szól, hogy próbáljuk már ki, milyen lehetett 100 évvel ezelőtt is akár úszni a Bújtosi tóba. Egyeztettünk az illetékes szervekkel, a vízminősége tökéletes, így kipróbáljuk, hogy a mi kis Bújtosi tavunk, amit régi képeken lehet látni, hogy strandként is üzemelt, most sport céljából milyen is lehet.
2: Modernebb és biztonságosabb környezetben sportolhatnak a diákok. Megkezdődött a tornaterem felújítása a Zai Anna Technikum és Kollégiumban. A beruházás kiemelt mérföldkő az intézmény életében, amely a tanulók mindennapi jólétéhez és az oktatás színvonalának emeléséhez is hozzájárul, közölte a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A felújítás során strukturális és esztétikai javításokat is végeznek, hogy minimalizálják a sérülés veszélyt, de megújul az infrastruktúra is. Szökevényt fogtak a rendőrök. A 31 éves mándoki férfit több vagyon elleni és közlekedési bűncselekmény miatt körözték. Nem jelent meg ugyanis az idézéseken, helyette ismeretlen helyre távozott. Február óta bujkált. Végül rajtaütés során Szigetszent Miklóson fogták el a férfit, majd letartóztatták, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrség. Híreink végén néhány mondatban Nyíregyháza várható időjárásáról. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Most is a Best FM-et hallgatod.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Dudolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the bug and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best.

0: és társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.